0: uplifting serenity.
1: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Belg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőgúta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Belg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőgúta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

megyek. Robognak vonatok és életek, bennem legbelül valami, valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezed, ha

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mályi madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a Csőre hegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti Önöket a műsorvezető Bögös Sándor, és a vonal túlsó végén itt van velünk Salgó András úr, a BMW és a Minimárkák PR igazgatója, és hát vele együtt megérkeznek a BMW újdonságai is első körben most itt az adásba, úgyhogy már is köszönhetem őt a vonal túlsó végén. Szia!
2: Jó reggelt, szia Sanyi, köszöntöm szeretettel a hallgatókat is. Így van, a BMW egy nagyon nagy tempót diktál, ugye az X3-os bevezetésekor elmondtuk, hogy a következő két évben 40 olyan újdonság érkezik, ahol ez a Neue Klasse technológia valamilyen formában megjelent, és ezt rögtön még a pekingi autószalonon április végén a teljesen frissített 7-es BMW ugye meg is mutatta, hogy mit jelent ez a Neue Klasse technológia, tehát az új 7-es BMW ilyen 4 év után egy olyan teljesen átfogó modellfrissítésen esik át, hogy külsejében, belsejében, technológiájában ugye a Neue Klasse elgondolás megjelenik. Az autó kívülről is nagyon markánsan változik, nagyon jól felismerhető, egészen más lett a frontja, más a fényszórók elhelyezése. Az a fajta ilyen monolitikus megjelenés vagy dizájn, ami az X3-ost is jellemzi, az ezt az autót is eléggé áthatja. A hátulja is más, de ami a legnagyobb változás ebben az új generációs 7-esben, hogy megkapja ez is a Panorama iDrive műszerfalat, illetve a Panoramic Vision kijelzőt. Tehát az EX3-as után megjelenik ebben az autóban is ez a kijelző, sőt itt az utas előtt is lesz egy kijelző felület. Tehát egy nagyon-nagyon komoly, ez nem is frissítés, vagy nem is ráncfelvarrás, hanem ez egy sokkal mérhető változás, és itt is a 6. generációs akkumulátorok már megjelennek.
1: Amikor az autók megjelennek a piacon, és egy-egy új modell megjelenik, akkor utána mindig várjátok a vásárlói visszajelzéseket. Tehát amikor ennek az elődje megjelent, az a 7-es, utána milyen vásárlói visszajelzések voltak, és hogy mi volt az, amit a BMW-nél azt mondtak, hogy erre a körülemben oda kell figyelni, mert hogy a mi vásárlóink lehet, hogy nem ezt várják, hanem valami teljesen mást várnak tőlünk.
2: Ugye amikor ennek a 7-esnek az elődje, vagy az előző generáció megjelent egy 3,5-4 évvel ezelőtt, ez egy nagyon markáns változás volt, mert korábban mindig volt rövidebb és hosszabb tengelytávol 7-es BMW, ez a legutóbbi generáció ugye ezt kiváltotta, itt már csak egy méretben jelent meg az autó, és egy nagyon markáns, nagyon, nagyon megosztó volt ez a formaterv, viszont az autó technológiája, kényelme, ugye az i7-es az elektromos meghajtás is ebben a generációval debütált, az pedig egy csomó új ügyfelet hozott, és egy olyan magas luxus színvonalat, tehát a luxus színvonalat még tovább tudta növelni az új 7-es BMW, ami azokat a vásárlókat, akik egy ilyen típusú járművet keresnek, viszont abszolút meggyőzte. Az értékesítés egyébként itt Magyarországon is abszolút kiegyenlített volt. Ezzel együtt ez az új változat, ez most már jobban illeszkedik a Neue Klasse gondolásba, technológiába, úgyhogy nagyon sokat várunk tőle, és ugye rögtön lesz ebből az újból majd dízel is, benzines is, plug-in hibridek is, elektromosok is, és a BMW már most bejelentett, hogy 2027-ben érkezik majd egy V8-as benzines is az autóhoz, úgyhogy nagyon-nagyon széles a modellkínálat.
1: Akkor, hogyha megengeded, egy rövid zene, és akkor mindjárt jövünk vissza.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén itt van velünk Salgó András úr, a BMW és a Minimárkák PR igazgatója, és ha jól sejtem, akkor maradunk még a BMW világában.
2: Így van, tehát a 7-es BMW a következő érkező újdonság, egyébként még egy szót róla. Dingolfingben, ugye Németországban gyártják, és júliusban indul a gyártás, úgyhogy valamikor az ősz elején érkeznek majd az első autók meg ide Magyarországra is. De ha időrendben akarunk menni, akkor az elmúlt hétvége az egyik legizgalmasabb hétvége volt a BMW számára, ugyanis Le Mans volt, és Le Mans-on a 24 órás verseny, ugye ez a BMW-nek egy nagyon emocionális területe, de ez az idei Le Mans-i futam nem csak azért volt érdekes, mert a BMW a végén a Hypercar kategóriában második helyet szerzett, és így 19 év után ismét dobogós lett, hanem azért, mert az előestéjén bemutatták azt a BMW M Concept Neue Klasse tanulmányautót, ami a következő M3-ast, illetve elektromos M3-as BMW-t, de a következő MBMW-knek a dizájnját vetíti előre. Ezt remélem, Sanyi, te is láttad, egy nagyon-nagyon...
1: attraktív lett.
2: Így van, és nagyon érdekesen mutatja be azt, hogy merre tud az M design és formavilág fejlődni. Ugye, akik nem látták ezt az autót, itt a korábban megjelent i3-as BMW szolgált alapul, és ez egy nagyon-nagyon sportos, lapos, háromtestű hajó, a spoilerek, az első kötélemez, minden úgy vált felosztva. Az autón elől nagyon érdekes sárga fényszórók találhatóak, ami egy új vonal lesz a BMW M világában, és az autónak a belső világa is, ugye ebben a panoráma kijelzővel, de az MBMW-kre áthangolva egészen fantasztikus megjelenítéseket kapott. Ez egy előfutára, ez nem egy konkrét modellnek az előfutára, ez a forma nyelvnek az előfutára, hogy mi lehet BMW M-mel a Neue Klasse érában. Elképesztően látványos, és itt a hétvégét meghatározta olyan szempontból is, hogy nagyon-nagyon sokan értekeztek róla, illetve vélekedtek az autó megjelenéséről.
1: Érdekes maga a koncepció, mert hogy eddig az MS BMW azért egyértelműen látható volt, hogy ő azért más, mint a többiek. De most kimondottan arra mentek rá, hogy az M nagyon elkülönüljön. Tehát az egy sokkal attraktívabb autó legyen, látványelemekkel úgy megspékelve, hogy az együtt legyen elegáns és együtt legyen sportos. Tehát valami teljesen új filozófiát próbáltak ebbe az MS design világba is belevinni. Legalábbis amit én láttam ebből az autóból, nekem ennyi jött. Tehát, hogy ő más akar lenni egyértelműen. Tehát nem csak egy embléma, nem csak egy-két finom kis utalás a karosszérián, hanem igenis ez egy teljesen más autó ránézésre.
2: Így van, és ugye ez lesz az első olyan MS BMW, ami tisztán elektromos modell, tehát nem M-performance, hanem valódi MS BMW. Ezért meg is kell győzni a márka fanatikusokat és a rajongókat, hogy ez az autó ugyanannyira MS, mint hogyha belső égésű lenne, és ezek a különböző formaelemek hivatottak ezt teljesíteni, tehát az autón ezek a track light fényszórók vannak, ha nem tudom, annyira emlékszel, az autó sarkaiban, tehát váltsolókerítő sarkaiban kimondottan ilyen pálya autók fazonját hozza. A belső kilágítás, az ülések, a hátsó üléssor előtt van egy merevítő, vagy egy ilyen kapaszkodó, tehát az autó egy csomó olyan érdekes, valódi versenygént mutat, ami tanulmányautóban nagyon komplex egyébként, és nagyon átgondolt, és teljes körű, úgyhogy nagyon várjuk mi is, hogy majd a bemutatkozó széria modell valamikor egy kicsit távolabbi jövőben hogy fog kinézni majd. Ez most biztos, hogy elektromos lesz ez a tanulmányautó, itt egyébként mind a négy keréknél lesz egy elektromotor, 800 voltos technológiával, de egyelőre ennél többet nem árultunk el róla.
1: Zenélünk egyet, és akkor megint jövünk vissza.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

Itt van a perc, most vagy soha, nem leszek többé már ostoba. Megmondom azt, hogy képzeled, csak képzeled, hogy játszhatsz velem.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Még mindig itt vagyunk, és itt van velünk Salgó András úr, a BMW és a Minimárkák PR igazgatója, és nem tudom, hogy maradunk-e még a BMW világában, van-e még érdekesség? Én úgy tudom, hogy azért még van egy-két dolog.
2: Igen, még egy szó erejéig maradjunk. Ugye annyi újdonság érkezik egymás után, hogy a következő is küszöbön áll, mert már átszázva, de tesztelik a következő X5-ös BMW generációjának a következő változatát. Ez a következő X5-ös ugye azért lesz nagyon-nagyon nagy szám vagy különlegesség, mert itt egy ötödik hajtáslánc is meg fog jelenni a kínálatban, tehát lesz hozzá dízel, benzines, plug-in hibrid, tisztán elektromos és hidrogén tüzelanyag cellás verzió is majd 2028-tól. Tehát a BMW az összes elérhető hajtáslánccal kínálni fogja ezt az autót. Ezt az új X5-öst már álcázva, de tesztelik, és itt is egy nagyon széles kínálattal fog megjelenni, és ebben az autóban is majd a hatodik generációs akkumulátorcsomag lesz megtalálható, és igazából ami az autónak az egyik legnagyobb műszaki különlegessége, hogy a valaha volt legnagyobb akkumulátor méret 141 kWh teljesítményű akkumulátor lesz elérhető ebben az autóban, tehát a BMW kínálatában ez lesz az eddigi legnagyobb. Ezt úgy fogják hívni ezt a modellt, hogy iX560X Drive, úgyhogy azt várjuk ettől is, hogy mind hatótávban, mind tölthetőségben fogja hozni azokat az energiahatékonyságban, azokat az ismérveket, amit ugye az iX3-assal, meg az i3-assal a BMW elkezdett bevezetni.
1: Hogy érzed, vagy hogy látod, hogy a BMW-nél most, hogy belépett ugye az üzemanyag cella, és hogy mennyire marad meg ez az irány, hogy nagyon multi hajtásláncban gondolkodnak, tehát hogy mindenki megtalálja tulajdonképpen azt, amit szeretne, és most lehet, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy de hát mi az ördögöt keres a BMW most az üzemanyag cellás autók világában, akkor azért aztán érdemes elmondani, hogy már legalább 15 évvel ezelőtt mutattak egyszer annak idején kint a gyárban egy üzemanyagcellás BMW-t, és rengeteg kilométert futottak ezek az autók, csak akkor valamiért a BMW-nél ezt eltették a space-ba. Gondolom a fejlesztés az éveken keresztül biztos, hogy volt egy csapat, amelyik csak ebben foglalkozott, hogyha kikerül az utcára az autó, akkor az tökéletes legyen.
2: Így van, illetve nem is került annyira hátra ez a dolog, hiszen azt kommunikáltuk korábban is, hogy egyébként a Toyotával közösen zajlik ennek a hidrogén tüzelanyagcellás meghajtásnak a fejlesztése, de ahogy te is mondod, igen, majd amikor ez debütál ez a modell, akkor egy kiforrott technológiát szeretne a BMW prezentálni, ami valódi BMW-s vezetési élményt fog ígérni ebben a hajtáslánccal is. De hogy visszaválaszoljak az eredeti kérdésre is, tehát a BMW-t igazolja az idő, és igazolta az idő, hiszen mi mindig is ebből a technológiai nyitottsággal voltunk és vagyunk jelen a piacon, és a terv is az, és itt az érkező újdonságoknál is egyébként ez remekül látszik, hogy mindenféle ügyféligényre szeretnénk megoldást kínálni, még ha ez a hatodik generációs akkumulátorcsomag az elektromos modelleknél, ez most nyilván előtérben van, és ez egy fő fejlesztési irány, de látszik az elmúlt évekből is a geopolitikai helyzetből, a gazdasági nehézségekből, a különböző országokban való eltérő szabályozásokból is, hogy ez a sokfajta több lábon állás az, ami sikerre vihet minket, és ezt szeretnénk is megtartani.
1: Hát igen, meg egyébként most az európai piacokat, hogyha megnézzük, akkor éppen ez miatt, a fosszilis tüzelőanyagoknak a problémája miatt, itt a háborús helyzet miatt rengetegen kezdtek el gondolkodni az elektromos autózás irányába. Olyanok is, akik egyébként meg nem biztos, hogy abban a stádiumban voltak, hogy átülnének, és nagyon komoly emelkedések voltak itt a darabszámokban. Hát maximum esetleg majd ti is látjátok ezt, hogy a BMW esetében volt egy ilyen elmozdulás vagy sem, de hogyha megengeded, akkor zenélünk egyet, aztán majd eldöntjük, hogy átugrunk-e a mini világába, vagy van-e még egy-két mondat a BMW-nél.
0: Jesse. Együtt vagyunk.

0: Music.
1: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
2: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Salg András úr, a BMW és a Minimarkák PR igazgatója, és hát akkor most jön a nagy kérdés, hogy még maradunk a BMW világában, vagy üljünk át a Minibe?
3: Még csak egy gondolat erejéig maradjunk a BMW-nél, csak hogy szeretnék reflektálni arra, amit te is mondtál, hogy az elektromos meghajtás, mint olyan, mit jelent ma a BMW Groupnak. Nem is olyan régen, május elején adtunk egy közleményt arról, hogy már 2 millió tisztán elektromos BMW-t adott el a vállalat, és ezt a 2 milliót ezt úgy kell számolni, hogy 2013-ban, amikor az első i3-os megjelent, ugye ez a technológia akkor kezdett el a piacokon felfutni. Ma már a teljes BMW kínálatnak szinte a teljes skálájában van elektromos alternatíva. Tehát válasz a kérdésedre, hogy igen, azért ez egy nagyon markáns irány, és a BMW ezt azért elég komolyan gondolja. És ha megnézzük a globális értékesítést, a BMW bár prémium márka, de a dobogó elején van, tehát ha minden márkát nézzünk elektromos autó értékesítésben, a BMW nagyon előkelő helyen szerepel, egyébként itthon is. Na, de a BMW-ről akkor talán ennyit. És akkor minire térjünk rá egy utolsó gondolat erejéig?
2: Mindenképpen, mert azért ott is vannak érdekességek, meg tulajdonképpen, hogy hogyan is áll a Mini most, akár itt Magyarországon, meg a nagyvilágban is, és hogy milyen tervei vannak a gyárnak ezen a téren, hogy mennyire lehet már látni, mert hogy ott is nagyon széles a paletta, talán ez a BMW-nek az egyik nagy túlélési trükkje, és ezzel tud mindig vezető pozíciókhoz jutni, hogy minden egyes ilyen modelljéből, tehát legyen az éppensége vagy márkájából, legyen az a Mini, vagy legyen az a BMW, egy nagyon széles palettát rak le, amiből lehet mazsolázni, tehát majd, hogy nem mindenki megtalálja azt a méretosztályt, azt az autót, azt a felszereltséget, azt a teljesítményt, amire ő vágyik.
3: A Mini egyébként szintén sikeres, globálisan abszolút a 2026 első három hónapjában a megelőző év hasonló időszakhoz képest előrébb tart. Magyarországon egy picit hektikusabb ez a dolog, de alapvetően itthon is bizakodóak vagyunk. Itt is ugye a paletta abszolút teljes, nagyon sok az elektromos újdonság, és ami most, vagy így ezekben a hetekben, hónapokban a legizgalmasabb, hogy a John Cooper Works modellek, ugye a Mininek a legsportosabb verziói, ezek is elérhetőek, itt a teljes család. A Cabrio modellünkből is, ugye ez egy 231 lóerő John Cooper Works modell, a háromajtós Cooperből is van ilyen, de van a Countrymanből 300 lóerős, és elektromos kivitelben is van Cooperünk és Ace-menünk John Cooper Works kivitelben, úgyhogy nagyon-nagyon széles ez a kínálat. És idén egyébként a Mini egy nagyon szép jubileumot ünnepel, hiszen 25 éve már, hogy az első BMW érában készült Mini elkészült, hiszen 2001 április végén gördült le Oxfordban a gyártósorról az első BMW-rába fejlesztett Mini, úgyhogy ez a negyedszázados jubileum, ez egy átjárja ezt az egész 2026-os évet. Ha visszagondolsz, te is, annyi, azért ebben az elmúlt 25 évben a Mini egy olyan sikermárka lett, egy olyan érzelmes prémium márka, ami abszolút megtalálta a helyét a BMW szárnya alatt.
2: De most egy rövid zene, és akkor maradunk még a Mini világában a zene után.
1: Jazzy!

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Salgó András úr, aki most már a Mini PR igazgatójaként van velünk. És akkor beszéljünk még egy kicsit az autókról, a piacról, hogy éppen Magyarországon a Mini hogy áll. Tehát azért a magyarországi piac mindig egy árérzékeny piac, bár a prémium kategória egészen jól mozgott eddig ezen a piacon. Hogy látod, hogy mi az, ami érdekli a Mini vásárlókat, hogy elmennek ők is inkább mondjuk egy elektromos autó irányba, vagy pedig megvan az a vásárlói réteg, aki a hagyományos motorokkal szeretne Minit vásárolni, és hogy ezek a sportosabb változatok, ezek mennyire tudnak itt nálunk teret hódítani.
2: 1-5 havi adataink vannak ugye idén forgalomba helyezésű statisztikáról. A Mini közel 200 autót adott egyébként el 5 hónap alatt, amiből azt hiszem több mint 70 darab tisztán elektromos modell volt, tehát az elektromos részarány az egyébként elég szépen fejlődik. Ez köszönhető ugye annak is, hogy tényleg nagyon széles a kínálat. Ugyanúgy van ez egyébként, mint ahogy a BMW-nél is, hogy eldönti az ügyfél, hogy ő most egy Coopert, vagy akár egy Countryment elektromosan, vagy benzines kivitelbe szeretne megvenni. Itthon sem látunk ebben egyébként nagyon-nagyon nagy eltérést a nemzetközi trendekhez képest. Igazából annyi, hogy a Mini is rájött arra, hogy az ügyfeleket a tradíció, a márkaélmény, az, hogy ennek a márkának 1959 óta íródik a történelme, és hogy ezt elektromos formában is meg lehet úgy mutatni a vásárlóknak, hogy ugyanaz az élmény, hogy ugye még a BMW-nél ezt a klasszikus vezetési élményt, mondjuk a Mininél ezt a gokartos élményt szoktuk emlegetni, de hogy egy elektromos Miniben is ugyanezt meg tudja tapasztalni a vásárló, és talán ez a márka karakter, ez a személyiség, mert a Mininek tényleg személyisége van, elektromos formában is működik, úgyhogy talán ez olvasható ki a hazai regisztrációs adatokból is.
1: Ugye a Mini alaphelyzetből egy emocionális autó. Ebben az emócióval lehet ott tradíció, illetve lehet ott valóban az a vizuális élmény, és az a vezetési élmény, amit az autó tud adni, mert ugye a Mininél a vizualitás is nagyon fontos lett az utóbbi időben. Eddig is az volt, mert mindenképpen vissza kellett utalni az alap Mini világára, de ellenben most, ha beülünk, vagy körbejárjuk, tele van az autó gegekkel, olyan formatervezési trükkökkel, amivel egy pillanat alatt lehet elvinni a vásárlónak a tekintetét az autóra. Ha beülünk, akkor pedig már nagyon nehéz onnan úgy kikeveredni, hogy ne szeressünk bele az autó valamelyik részletébe, vagy úgy, ahogy van az egészbe.
2: Igen, és csak egy személyes élményt, hogyha megenged, elég sokfajta elektromos Minit vezettünk, vezettem én is mostanság, de amikor most nemrégiben megérkezett ez a benzines John Cooper Works Cabrio, és az ember beült és autózott vele egy jót, akkor tényleg az a klasszikus Mini érzés, feeling, élmény az abszolút ott van és visszajön, hogy a sarkokba kitolt kerekek, ez a direktség, hogy az autó nagyon sportosan, nagyon dinamikusan mozog, kompakt, tehát hogy ezek olyan élmények, olyan kvalitások, ami az autózás szerető embereket biztosan meg fogja fogni. És egyébként itt az emocionális oldalról közelítve, a Miniben is talán az a jó, hogy egyfajta állandóságot képvisel. Egy állandó prémium minőséget, egy állandó érzelemvilágot, és ugyanakkor egy folyamatos megújulást is, hiszen anyaghasználatban, technológiában, hajtásláncban, ugye Mini is folyamatosan megújul, és nem úgy napra kész, hanem tényleg az élvonalban tud maradni.
1: Mennyire vannak ott a vásárlók között mind a két nemnek a képviselői, vagy milyen arányban, hogy nagyjából látjátok ezt, tehát figyeltétek akár az európai trendeket, akár a magyarországit, mert én azt látom, hogy nagyon sokan a hölgyek közül is szívesen belülnek a Minikbe.
2: Mi azt látjuk, hogy ez egy unisex márka, tehát hölgyeknek is és férfiaknak is egyaránt szimpatikus, és szimpatikus a fiatalabbaknak is, az idősebbeknek is. Valahogy a Mini egy olyan márka, ami mindenkinek egy ilyen mosolyt szal az arcára, és a minizés az valahol egy ilyen menő dolog, teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő vezeti az autót, úgyhogy mi úgy látjuk, hogy ez inkább egy unisex márka.
1: Van-e még valami olyasmi, amit esetleg kihagytunk, vagy láttok-e már valamit a távolban, hogy mi érkezik majd a Mini világában, vagy milyen tervei vannak a márkának, hogyan tudnak még előre lépni?
2: Ami még idén érkezik, a Paul Smith Edition, annak különböző modelljei lesznek, háromajtós, ötajtós és kabrió is.
1: Róla mit kell tudni?
2: A következő újdonság. Egy olyan design edition, amit korábban már tervezett Paul Smith Miniket, és ennél a mostani generációnál is egy külön széria született meg.
1: Egyedi stílussal,
2: egyedi zöld színnel, külső-belső elemekkel, egy nagyon látványos, nagyon, nagyon megkapó dolog, úgyhogy majd ez lesz a következő, és hát a tesztautóink közül is, például ez a John Cooperről Cabrio, ez majd várja az újságírókat, így majd téged is, úgyhogy szerintem erről beszéljük majd legközelebb.
1: Meg hát, aki szereti a kabriókat, és lehet vele gurulni az aszfalton. Na hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál, meséltél nekünk, tehát tényleg egy átfogó képet adtunk a BMW és a Mini világáról, úgyhogy lehet egy kicsit mazsolázni, meg nyomon követni a két márkát, hogy merre felé haladnak meg, hogy mi az, amire esetleg mi szívesen rácsapnánk, hogy na, ez a mi autónk. Úgyhogy még egyszer további kellemes hétvégét neked, szia!
2: Köszönöm szépen neked is, és a hallgatóknak is.
0: Jazzy.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mályi madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Varga Zsombort, a Jéli Közép-Kelet-Európai Regionális Marketing igazgatóját. Ami engem megfogott most, hogy évek óta mindig, amikor úgy előkerültek ezek a kínai márkák, nekem nagyon régi becsípődésem volt, hogy de miért nem teszik oda magukat az autósport világába? Miért nem jelennek meg a pályaversenyeken, miért nem jelennek meg a rali világában, meg mindenfelé, és megmutatják azt, hogy mit tudnak technológiában, fejlesztésekben akkor, amikor valóban csúcsra kell járatni azt a technológiát, amit egyébként meg a hétköznapi autókba beépítenek. De ez most megtörtént, úgyhogy a vonal túlsó végén, akkor Varga Zsombor, hello, szia!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát az a helyzet, hogy kicsit egyébként régebbre tekint vissza a Geely-nek, illetve a Geely csoportnak a motorsport tevékenysége, hiszen gyakorlatilag már 2019-ben, 20-ban és 21-ben a WTCR-ben, 23-ban, 24-ben és 25-ben pedig a TCR World Tour-ban szereztünk konstruktőri bajnoki címet, 21-ben, 20-ban és 25-ben pedig pilóták versenyében is, de nem a Geely márkával, hanem ugye az elektromos prémium márkánk, a Lincoln Co. volt az, ami versenyezett ezekben a bajnokságokban, viszont most az idei évtől a Geely saját néven méreti meg magát itt a túrautó sorozatban, ahol ugye a magyarok egyik nagy kedvenc versenyzője, Mirit Norbi is versenyez. Most sajnos azt kell mondanom, hogy Norbinak a kevésbé szerencsére a Geely nagyon odatette magát az idei évben. Az első két futamon ugyanis mind a két alkalommal ugye a dobogóra állt. Rögtön kezdett egy történelmi győzelemmel az első futamon, és hát ugye múlt hétvégén volt a spanyolországi valenciai futam, ott pedig egy brutális eredményt sikerült elérni, hiszen az egész sorozat történetében először történt olyan, hogy ugyanaz a pilóta nyerte meg, mint három egymást követő futamot ugyanazon a verseny hétvégén. Ez pedig ugye sikerült a mi pilótánknak, Santiago Urrutiának, úgyhogy ezzel gyakorlatilag élen áll a bajnokságban, és hát szorosan a második helyen 140 ponttal vezet, és a második helyen pedig Ted Björk ugyancsak a mi pilótánk követi 120 ponttal. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy elősen letette a névjegyét a Geely ebben a motorsportban. Mondom, az igaz, hogy azért a másik márkánk, a Lincoln Co. révén voltak tapasztalatok már, erősen sikeres tapasztalatok, de mégis izgalmas az, hogy gyakorlatilag a debütáló évében már ilyen rögtön az első kettőből kettő versenyhétvégén álltunk fel a dobogóra, annak is a legfelső fokára, ráadásul a hétvégén pedig 3-ból 3 futamon ugyanaz a pilóta, ugyanaz a Geely pilóta nyerte meg futamot. Egyébként egy Geely Preface-szel, ez egy nagyon izgalmas szedán modell, aminek jelenleg még nincs európai forgalmazása, de hát ki tudja, hogyha ilyen komoly sikerek lesznek globálisan, akkor simán előfordulhat, hogy ez megtörténhet.
1: Tehát nagyon úgy néz ki a dolog, hogy akkor elő kell venni a madzogot, meg a Hosentrugert, aztán lehet fölkötni a nadrágot, hogyha ilyen tempóval beleakaszkodtatok a mezőnybe, de egy rövid zene, és akkor jövünk vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén még mindig itt van velünk Varga Zsombor, a Geely Közép-Kelet-Európai Regionális Marketing igazgatója, meg hát a Geely sport sikerei. Tulajdonképpen mit érdemes tudni ezekről a modellekről, meg a Geely filozófiájáról, hogy azt értem egyébként, hogy most már Geely néven tolják oda, hiszen egész Európában egy komoly offenzívába kezdtetek olyan modellekkel, olyan autókkal, amik egyébként úgy néz ki, hogy valahogy nagyon beletaláltak a közízlésben, mert hogy igen szép darabszámokat értékesítetek.
2: Abszolút, és hát ez egy ilyen izgalmas korreláció, mert hogy egyik oldalról igen a preface, tehát az, amivel a túrautóbajnokságban versenyzünk, az jelenleg még nem került forgalomba vezetésre Európába, és ugye a Stare nevű plugin, és az eljött elnevezésű tippelektromos Charlie SUV-kkel, ezt ki lehet mondani, hogy tarolunk, viszont hogyha visszanézünk egy pillanatra a versenypályákra, akkor természetesen egy óriási ismertség növelést lehet elérni magával azzal, hogy Geely néven futunk, ugyanakkor nem csak az ismertségről van itt szó, hanem hogy a Geely osztja azt a egyébként sok más autógyártó által is osztott filozófiát, hogy gyakorlatilag a motorsport tevékenység az, ami a legkeményebb, legszigorúbb fejlesztő műhelye és tesztműhelye tulajdonképpen bármilyen új technológia fejlesztésének, és azok a fejlesztések, amik itt megállják a helyüket, és itt bizonyítanak, azok előbb vagy utóbb visszaköszönnek az utcai autóba, és nem csak feltétlenül ugyanabban az autóba. Egyébként érdekes, mert a túrautóbajnokság az egyik olyan, amit az emberek ugye a rally mellett a leginkább kötnek az utcai autókhoz, hiszen gyakorlatilag külsőleg is nagyon hasonlít az utcai autókra, ráadásul a túrabajnokságban valóban az utcai autót veszik alapul, tehát a rallycross tudjuk sokszor, hogy dizájnban hasonlít, de teljesen más alapokra épül, és egy versenygépről van szó. Itt azonban vannak nagyon komoly közös alapok is, és hát ez egy nagyon-nagyon fontos megközelítése a Geelynek, hogy a legkeményebb körülmények között tegyük tesztre azokat a technológiákat, amelyeket egyébként is ugye brutál módon tesztelünk, mert talán beszélgettünk egyszer, hogy ugye a világ legszigorúbb tesztközpontját üzemeltet a Geely, egyben a legnagyobbat és legfejlettebbet, és hát hogyha itt megemlékezünk néhány dolgokról, akkor pont például a Stare EMI, az említett plug-in hibrid családi SUV-ink, jelenleg az egyetlen a világon, amely ugye egy ilyen lánc ütközéses, autópályás ütközésnek a szimulációjában is tökéletesen vizsgázott, sokkal szigorúbb rendszerrel, mint akár az EuroNCAP, akár az NCAP előírt szabványai ezt elvárnák. Ugye egy tökéletes 60 km per órás oldalsó ütközéssel beletolták tulajdonképpen egy másik autóba, és gyakorlatilag azonnal kinyíltak a légzsákok, minden tökéletesen működött, beindult ugye a vészhelyzeti hívás, kioldottak az ajtóknak az árai, de tökéletesen működött az autó, és hát ezzel jelenleg a legkeményebb biztonsági tesztét teljesítette a világnak, és akkor ott van még az Zeekr Premium márkánk, ahol pedig ugye a 2029-es European EuroNCAP szabványok alapjául szolgál a Zeekr 7-es modellje, amit egyébként 24-ben hoztunk ki, tehát 24-ben kihozott a Geely egy olyan autót, ami a 29-es európai biztonsági szabványoknak az alapjául szolgál.
1: Még van időd és kedved, akkor egy rövid zene, és akkor még maradnánk egy kicsit még a Geely világában.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Varga Zsombor, a Géli közép-kelet-európai marketing igazgatója, meg hát maga a Géli márka, és hát egy nagyon jó pofa történet volt, amit talán most már így vasárnap, ha jól tudom, akkor már lefutott, hogy a Gélinél megkérték a vásárlókat, meg az érdeklődőket, akik úgy figyelik a márka világát, hogy segítsenek nekik nevet választani egy új modellhez.
2: Így igaz, ez egy nagyon érdekes koncepció volt, nagyon tetszett nekem. Ez igaz, hogy gyakorlatilag indítottunk egy globális névadó kampányt, egy új C-szegmensű, tehát gyakorlatilag egy közepes méretű tisztán elektromos szedán kapcsán. Egyébként a belső neve az Geely Galaxy TT vagy Geely TT volt, hogy miért is, arra talán enged következtetni az, hogy akár 578 lóerős is lehet a négykerék meghajtású változat esetében, és akár 725 km-es tisztán elektromos hatótávot is csinálhat a modell. Egy nagyon izgalmas, ugye lidarral felszerelt, tehát gyakorlatilag a legfeljebb önvezetésre alkalmas modellről van szó, amit ugye egy aktív hátsó szárnyal is elláttak, elegáns ilyen fastback kialakítással, úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmas modellről beszélünk, és hát az, hogy mondjuk globálisan hívták fel az autórajongókat, hogy segítsenek a névadásban, ez akár arra is engedhet következtetni, hogy tulajdonképpen a globális szintéren igyekszik megjelenni majd vele a Geely. Meglátjuk, izgalmas, hogy maga a hír egyébként úgy került ki, hogy beadták az autót a kínai ipari és innovációs minisztériumhoz, ugye ott kell regisztrálni minden új autót, és azáltal van belistázva ezt, és hónapokkal az autóhivatalos megjelenés előtt, ugye a belső nyilván szakemberek által elérhető dokumentumokban megjelennek az adatok, és hát onnan került ki a hír, és a Geely úgy volt, hogy ha már kikerült, akkor viszont fölhívja a figyelmet arra, hogy akkor segítsenek az autórajongók elnevezni ezt az egyébként egészen izgalmasnak érkező modellt. Azt nem tudjuk, hogy ez érkezik Európában vagy mikor, hiszen amit tudunk biztosan, az, hogy a Starry és az E5 mellé augusztus végén, szeptemberen érkezik a tisztán elektromos E2, ugye Magyarországra is, ami a világ legnépszerűbb kis autója, nem csak elektromos kategóriában, hanem minden tekintetben, és egy nagyon izgalmas üde színfoltja lesz a kínálatnak, mert hogy amellett, hogy nagyon-nagyon high-tech és komolyan felszerelt elektromos autóról beszélünk, emellett elég jó árat igyekszünk neki mellé tenni, és ráadásul nagyon izgalmas vagány színekkel.
1: Igen, ezt néztem, színes egyéniség lesz belőle
2: az autó, és ugye év végén még érkezik egy nagyobb méretű SUV-nk is, ami pedig még a Starry-nél is nagyobb, ezekről tudunk biztosan. Én egyébként halványan láttam fölkarcó a jövő évi modell listán olyan formát is, ami nem feltétlenül SUV forma volt, de hogy ez milyen autó, azt arról még nem beszéltek, de érkeznek egyébként még jövő évben, és azt hiszem, hogy további négy új modell, tehát egészen dinamikus tempóval bővül a modell kínálat, miközben ugye a márkakereskedelmi házatunk is nagyon komolyan bővül, hiszen június végével már közel 15 kereskedés lesz országosan, ahol fogadják az ügyfeleket a Geely kollégák, év végéig pedig ez érhetett akár 22-25-öt is. Én azt gondolom, hogy egészen párját ritkító, ahogyan egyébként a maguk a szerződéskötéseknek a száma is nagyon-nagyon dinamikus, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy berobbant a magyar piacra a márka, és hát sokat fogunk tenni azért, hogy zöldítsük a magyarországi új autóadásokat, hiszen ugye egyelőre csak új energiás, tehát plug-in hibrid és tisztán elektromos autókat kínálunk, bár ugye most szerezte meg a Geely a Guinness rekordot, és most már mi jegyezzük a világ legfejlettebb hibrid hajtását is, és hát bizony láttam egy olyan nótot, miszerint azért ez ebből a legfejlettebb hibridből lehet, hogy jövőre érkezik a kínálatunkba. És még egy insider info, mielőtt azt mondanád, hogy most már hallgassunk zenét, az pedig az, hogy a párizsi autószalon is ott leszünk, és ott nagyon komoly újdonságokat mutatunk majd be, és nem lepődnék meg, hogyha sokaknak leesne az álla, amikor egy olyan autót is látnak ott a kiállításon, ami bizony nem csak a szárazföldön való közlekedésre alkalmas, de erről majd időben az autószalon idején beszélünk részletesebben.
1: Akkor még egy picit zenélünk, és aztán utána megjövök vissza, és akkor nyúzlak egy kicsit.
0: Jazzy!

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén még mindig itt van velünk Varga Zsombor, a Geely közép-kelet-európai regionális marketing igazgatója, meg vele együtt a Geely modell palettája. És amire én most igazán kíváncsi vagyok, hogy ugye a Starré az, amit nagyon-nagyon toltok. Tehát az egyértelműen látszik, hogy ez az autó, ez nálatok valamiért ott van a frontvonalban, és egy olyan plug-in hibriddel érkeztetek meg olyan árképzéssel, amivel hát szerintem, hogyha valaki ebben a kategóriában keresgél, akkor nagyon nehéz ellenállni neki.
2: Hát abszolút azt ki lehet jelenteni, hogy a Starré a Lajang hegye, alapvetően az eladások tekintetében is, és ennek tényleg egyszerű oka van, hogy egészen egyedi értékajánlata van, de ez egyébként globálisan, tehát nem csak Magyarországon, globálisan brutálisan tarol az autó.
1: Várjál, Zsomba, egy pillanatra nem hagylak élni. Mi az, amit érdemes róla tudni? Tehát, hogy mivel tudtátok megfogni az embereket?
2: Mondok akkor néhány alapinfót, tehát 4740 brutális méretű ugye, családi SUV, tehát a CD kategória határán lévő, és elképesztően tágas, miután ugye az akkumulátor direkt a padlómezbe építették, ezért hihetetlenül magas a térfelhasználási arány az autóban, ebben bőven 500 liter fölötti csomagtartós beszélünk, ami lehajtott ülésekre 2000 liter fölé bővíthető. A kategóriának az egyik legnagyobb autója, hozzá elképesztően tágas. Ehhez gyakorlatilag társul a kisebb akkumulátorral is közel 90, tehát 88 kilométeres tisztán most hatótáv, a nagyobb akkumulátorral pedig 136 kilométeres, és ezt próbáltam, működik. Kombináltan ugye a kisebb akkumulátorral közel 1000, a nagyobb akkumulátorral pedig 1055, azt hiszem, a teljes kombinált hatótávja az autónak, és akkor alap, ami ugye nagyon izgalmas és nagyon kedvelté teszi, a Starré emellett, hogy az alapárban, amit vegán bőr belsőt, 6 hangszóró, elektromos elsülések, fűthetőek, 16 aktív biztonságra és vezetést támogató technológia, mert ő a Geely-nek a legfontosabb ilyen alap DNS-e maga a biztonság, és azt, hogy ezt demokratizáljuk, és alapáron minden modellünkben benne van az összes rendszer. Tehát amikor a nemzetközi terjeszkedését elkezdte a cég, és ugye közel 20 évvel ezelőtt ugye a cégcsoport tagja lett, mert hogy az alapítás óta, amióta az autóipari tevékenységbe belépett a Geely-hez közel 30 éve van, mert az első 10 évben a vállalat, ugye idén ültetően 40-es évforduló lehet, az első 10 évben még nem az autóiparral foglalkozott. Tehát gyakorlatilag azóta ez ilyen nagyon komoly alapérték, és így egymással is talált a Volvo és a Geely, és hát azóta pedig egymást erősítik, és nagyon komoly közös fejlesztések vannak. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont, és hát, ahogy amint említettem, ez az autó az, ami gyakorlatilag most a világ legkomolyabb töréstesztjén is helyt állt, amellett, hogy természetesen standard Euro NCAP 5 csillagos minősítése van neki is, meg az E5-ösnek is. Tehát gyakorlatilag minden összeáll. Nagy, tágas, a fogyasztása az, hogyha az akkumulátort használjuk, és akkor így nézzük, akkor olyan 2 liter körül van ugye az első 200 kilométerre vetítve, normál hibridüzemben pedig a 6 liter körül alakul a fogyasztás.
1: Még egy kérdés, Zsombor, bocsánat, nem hagylak élni, tudod. CCS-en tudjuk tölteni az autót?
2: Abszolút, ja, ez nagyon fontos, hogy tudjuk. Tehát gyakorlatilag gyors töltés is működik, tehát DC töltéssel is, és ez azt jelenti, hogy 30-80%-a 20 perc alatt tudjuk föltölteni az autót, és ugye ezt említettem, hogy még a kisebb akkumulátorral is ez a hatótáva közel 90 km, ha pedig ugye nagyobb távra mennénk, akkor tényleg ott egy nagyon-nagyon fejlett hibrid rendszer. A versenytársak...
1: Miért mondjátok, hogy a legfejlettebb? Mert ugye az maga a motornak a hatásfoka is azt kell, hogy legyen, meg az egész együttműködő rendszernek a hatásfoka.
2: Hát ugye a világ első a termikus hatásfoka a motornak.
1: Ekkora moci van ebbe? 1.6-os?
2: Igen.
1: 1.6-os.
2: És hát ugye a teljes rendszer teljesítmény az pedig 221 néhány kilométer körül alakult, tehát egészen dinamikusan mozgatja ezt a meglehetősen nagy testet. Zseniális a fordulókör az autónak, tehát abban is nagyon-nagyon jól dolgozik, hogyha 30 különböző tárolóra kesz van benne, ezt a feleségem imádja, meg a fiaim is egyébként, tehát hogy nagyon-nagyon...
1: Akkor lenyúlta a szolgálati autódat.
2: Ja, ezt be kell jelentenem itt és most. Életemben először felnőtt koromra össze, nyilván szerencsés voltam, mert az autóiparban dolgoztam, tehát az elmúlt 25 év nagy részében vállalati autót használtam, de hogy most történt meg az, hogy autót vásároltam, új autót családnak, és ez pedig a Starré EMI volt, tehát a feleségem is ilyen modellt kapott. Én megmondtam, hogy szerintem bőven elég neki egyébként az alapfelszereltség, nyilván kialkutta azt, hogy akkor neki a napfénytetős változat kell, minimális felára volt, úgyhogy nyilván nem volt annyira nehéz meggyőzni, és akkor nem csak napfénytető van, hanem a gyerekeknek is van hátülülés, fűtés, meg már nem csak 6, hanem 16 hangszóros rendszer van. A mögöttem lévő fejtámlában le tudom teljesen privát üzemmódra állítani, és csak a mögöttem lévő fejtáblában lévő hangszóró szól, és amikor a gyerekek alszanak, meg akár a feleségem is bebólint, akkor én tudom a kedvenc podcastjaimat úgy hallgatni, hogy nem kell fülest, hanem gyakorlatilag személyre szabott audio élménnyel autózok. Úgyhogy gyakorlatilag én megmondom őszintén, hogy talán én is abszolút beleszerettem ebbe a modellbe, és képzeld az arány, hogy kb. 70% a visszajelzések alapján a kereskedésekből, az az arány, hogy aki egyszer beleült ebbe az autóba, az nem akar kiszállni. Tehát, hogy annyira rendben van, és akkor meg is veszik az autót. Tehát óvatosságra intek minden hallgatót, hogyha ellátogatnak egy Geely kereskedésbe, készüljenek fel arra, hogy nehéz lesz otthagyni egy ilyen sztárét.
1: Zsombor.
2: De akár egy E5-öt is.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, és akkor csupán csak egy ilyen konklúzió a végére, hogy nagyjából úgy jártál, mint ahogy általában a férfi vásárlók szoktak járni. Nekem még megvan egy régi sztori, az egyik ismerős mesélte, értékesítő volt annak idején, talán még azt hiszem most is ugyanezt csinálja. Éppen egy Chrysler szalomban mondta, hogy annyira jó volt, mert hogy bejött az úriember, és mondta, hogy akkor ez fekete lesz, az, akkor ő azt választaná a Grand Cherokee-ből az ilyen belső résszel, ezzel, azzal, amarzzal így felépítette, és akkor mondta, szépen összeért mindent megcsinált, majd a végén mondta az úr, de holnap visszajövünk a feleségemmel, és akkor ő neki is megmutattam, és mondta, hogy amikor elment, akkor nagyjából ketté tépte a papírt, mert azt tudta, hogy az biztos, hogy nem azt az autót fogják megvenni, amit a fasasokat, és egyébként így is lett.
2: De ezt képzeld, de, hogy
1: hát így jártál. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, vigyázz magadra, és további kellemes hétvégét. Szevasz. És nagyjából ennyi volt a mai műsor, búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét. Ha valaki kevésbé bírja a meleget, azért csak óvatosan vele, mert úgy néz ki, hogy most ezen a hétvégén el leszünk engedve. Napsütéssel, meleggel és mindenféle más egyebekkel, sőt, jut belőle még a jövő hétre is bőven. Úgyhogy ha valaki nem bírja, azért mindenképpen készüljön rá, lehet, hogy a reflexek is ilyenkor egy kicsit romlanak, de nem okoskodik tovább a műsorvezető. Búcsúzom, viszont hallásra, vigyázzanak magukra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

Jessi. Együtt vagyunk.

A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk.

0: Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Több száz halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. Új kerékpáros pihenőpont jött létre a Balatonnál. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légi csapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringakörön. Az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része. Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
2: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jó reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol a Budapesti Hírmagazint hallják. Én Vukovi Judit vagyok. Múlt héten Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé a következő 6 évre. A szervezet vezetésére 2 pályáztak idén tavasszal, az eddigi elnök, a 2020-ban kinevezett Tatár Kis Péter, valamint Matusik Tamás, az országos bírói tanács volt elnöke. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest, a bruttó átlagkereset 9%, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, 4 héttel ezelőtt kezdődött meg a Sárbogárd és Dombóvár közötti pályafelújítás, amelynek célja a sebességkorlátozó lassú jelek felszámolása és a pálya állapotának javítása volt. Az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon. A miniszter kifejtette, a MÁV saját erőforrásból végrehajtott munkálatai során 4800 tonna zúzott követ építettek be, több mint 4500 méteren cseréltek sínt, mintegy 400 vasbeton aljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, valamint több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt is. A munka eredményeként több szakaszon megszűnnek a jelenlegi sebességkorlátozások, és a nyár végére ismét 20-40 km/órával gyorsabban közlekedhetnek majd a vonatok, ami önmagában néhány perc menetidő megtakarítást jelent, de ennél is fontosabb, hogy csökken a meghibásodások kockázata, kiszámíthatóbbá válik a közlekedés, írta Vitézi Dávid. Vitézi Dávid egy korábbi posztjában bejelentette, hogy az uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot szereznek be, amelyek közül több a Budapest-Pécs vonalon közlekedhet majd. Megkapta az Új Magyar Légitársaság a világ egyik legnagyobb repülőgépét. A Hungary Airlines legújabb kargógépe már aktív szerepet kap a vállalat növekvő nemzetközi hálózatában. A gép különlegessége, hogy korábban az Emirates flottájában teljesített szolgálatot utasszállítóként, mielőtt teherszállítóvá alakították át. Az ilyen átalakítások egyre népszerűbbek a légi közlekedési iparágban, mivel a nagy hatótávolságú és jelentős kapacitású utasszállítók kiváló alapot biztosítanak a modern kargó repülőgépek számára. A Boeing 777-es teherszállító változata a világ egyik legnagyobb és leghatékonyabb kéthajtóműves kargó repülőképei közé tartozik. Hatalmas raktere és nagy hatótávolsága miatt különösen alkalmas az Európa és Ázsia közötti hosszú távú áruszállítási feladatokra. A típus az elmúlt években a nemzetközi légi teherszállítás egyik meghatározó szereplőjévé vált. A gép érkezéséről már májusban lehetett tudni, amikor a vállalat bejelentette flotta bővítési terveit, akkor az is kiderült, hogy az új Boeing 777-es várhatóan június közepén állhat forgalomba, ami most meg is valósult. A bővítéssel a társaság flottája 4 repülőgépre nőtt, amelyben 2 Airbus A330-as és 2 Boeing 277-es található. A Hungary Airlines stratégiája egyértelmű, Budapestet az Európa és Ázsia közötti légi áruszállítás egyik fontos csomópontjává kívánja fejleszteni. A vállalat az elmúlt másfél évben rendkívül gyors növekedési pályára állt, és egyre nagyobb szerepet vállal Kína és Európa közötti logisztikai kapcsolatok kiszolgálásában.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Folytatjuk itt a Jazzin a Budapesti Hírmagazint. Kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Sulyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Az országgyűlés június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. Elkerülhetetlennek tartja a működőképesség érdekében a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Budapest azt kéri az élő környezetért felelős minisztertől, hogy az önkormányzatok maguk határozhassák meg a vízdíjat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint, ha a főváros visszakapná a meghatározási jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten. Budapesten 2026. szeptemberében olyan esemény várható, amely az atlétika történetében egyedülálló. Szeptember 11-e és 13-a között a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az atlétikai világdöntő első világtörténelmi megrendezésének. Az atlétikai világdöntő egy teljesen új formátumú verseny, amelyben kizárólag a sport legkiválóbbjai, olimpiai bajnokok, világbajnokok és gyémántliga győztesek mérhetik összetudásukat. A verseny nem ismer selejtezőket, a pályán csak döntők zajlanak, így minden egyes futam, ugrás és dobása maximális téttel bír. 28 versenyszám, összesen 360 sportoló küzd az abszolút bajnok címért. Selejtező nélküli, tisztán döntős formátum minden pillanat számít. A világ legjobb atlétái egy helyen, egyetlen hétvégén gyűlnek össze. Ezt az eseményt most először rendezik meg a világon. Budapest adja az első fejezetet a sporttörténelemnek. A helyszín a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ. A stadion nem ismeretlen a nagyvilág előtt, a létesítmény a 2023-as atlétikai világbajnokságra épült. A Duna keleti partján, Budapest déli részén, korszerű infrastruktúrájával és kiváló megközelíthetőségével az egyik legmodernebb atlétikai helyszín Európában. 4 tonna üveggel készült el Budapest új panoráma hajója. A városnéző hajók szerepe az elmúlt években jelentősen megváltozott. Míg korábban elsősorban közlekedési vagy egyszerű turisztikai funkciót töltöttek be, ma már komplex élményt kínáló prémium járműként tekinthetünk rájuk. A fedélzetre szállók nem pusztán egy hajóutat szeretnének, hanem vizuális élményt és szórakozást, amely szoros kapcsolatot teremt a várossal és a környezettel. Ez a szemlélet különösen igaz Budapest esetében, ahol a Dunapart látványa és a folyóról megnyíló panoráma a város egyik legfontosabb turisztikai értéke. Egy modern sétahajóval szemben ezért ma már alapvető elvárás a zavartalan kilátás, a tágas térérzet, a természetes fény maximalizálása és a magas szintű utaskomfort. Ezek az igények jelentős hatással vannak a hajók építészeti és műszaki kialakítására is. A 2025. decemberében forgalomba állt Laguna város néző sétahajó tervezése során is ezeket a szempontokat helyezték előtérbe. Az új, magyar tervezésű és építésű hajók kifejezetten a budapesti szakasz adottságaira és a korszerű városnéző hajózással szembeni elvárásokra szabva készült. A projekt egyik meghatározó eleme a nagyméretű, hajlított és mozgatható üvegfelületek alkalmazása volt. A hajó üvegezése nem csupán esztétikai elemként jelent meg, hanem a teljes utasélmény egyik kulcs tényezőjeként. A projekt során összesen több mint 136 négyzetméter üveg gyártottak és építettek be, amely több mint 4,3 tonna üveget jelentett.
1: Jazzy.
2: Jazzy.
3: Együtt vagyunk.

0: Újabb fővárosi híreket hallhatnak itt a Jazzén, a Budapesti Hírmagazinban. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal a kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el fog tudni járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal egyik elnök helyettese reményeik szerint egy neves nemzeti adóvédelmi pénzügyőr lesz, a többi elnök helyettesi posztot pedig három ügyész tölti majd be. Megszűnik Polt Péter elnöki megbízatása az Alkotmánybíróság évén, ha a kormány visszavezeti az alkotmánybírókra vonatkozó felső korhatárt. A korábbi legfőbb ügyész már betöltötte 70. életévét, ahogy további három alkotmánybíró is. Valódi válaszokat vár a magyar kormány az osztrákoktól a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében, közölte Magyar Péter kormányfő. Eközben a Magyar Természetjáró Szövetség adatgyűjtést kezdett azzal kapcsolatban, hogy turistautakra is kerülhetette aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. A szervezet készített egy nyilvános online térképet. Leváltotta a Dél-Pesti Centrum kórház vezetését az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, Gondos Miklós helyett Szilágyi Őrsöt kérte fel arra, hogy július 1-től irányítsa a kórházat. Úgy fogalmazott, az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítani az intézmény működését. Feloldotta a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását a magyar kormány. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar lapokat, amelyek orosz propagandát terjesztettek. Kiderült, mennyire drága valójában Budapest. Az Eurostat friss jelentése szerint a lakbér és a kapcsolódó rezsiköltségek együttesen az összes háztartási kiadás közel negyedét, 23,6%-át teszik ki. A kontinensen ugyanakkor rendkívül nagy különbségek figyelhetők meg a bérleti díjak között, különösen a fővárosokban, Budapest a rangsor alsó harmadában szerepel. A legalacsonyabb átlagos lakbért az Észak-Macedón fővárosban Skopjéban mérték, míg a lista élén a svájci Genf áll. Budapest a 27. helyen áll, azaz az átlagos lakbérmértéke 1300 euró alapján a drágasági lista alsó harmadában szerepel a magyar főváros. Az összesítés a tavalyi év második felére vonatkozó adatok alapján készült. Agyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, budapesti utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt, a Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltánt idézve Karácsony Gergely főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. A versenyre június 23-ától lehet jelentkezni, az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén július 30-31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményévé váljon. Ingyenes szabadtéri koncertekkel telnek meg Budapest legszebb történelmi helyszínei az idén nyáron. A fővárosi nyár egyik leginkább várt zenei eseménye a 2026-os évadban sem okoz csalódást, idén 3 gyönyörű történelmi helyszínen rendeznek ingyenes szabadtéri koncerteket. A júliusi és augusztusi koncertek minden esetben délután 17 órakor kezdődnek.
1: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Ez itt a Jazzy, ahol a Budapesti Hírmagazint hallják. Benyújtotta a kormány a MOL extra profit adójának kiszélesítésére vonatkozó jogszabálymódosítást. Az adótörvények módosításáról szóló javaslat kiterjeszti a kőolajtermék előállítók különadóját, az orosz urál és a Brent kőolaj ára közötti 2 és 5 dollár közötti különbségre 50%-os, az 5 dollár feletti részlet továbbra is 95%-os adó vonatkozik. Májusban 2556,6 milliárd forinttal nőtt a központi költségvetés adóssága, közölte az államadósságkezelő. A devizaadósság részaránya 29,4%-ról 27,9%-ra csökkent a teljes adósságon belül, részben az árfolyam erősödésnek köszönhetően. Az euró bevezetéstől legmesszebb jelenleg Magyarország és Románia van az uniós országok közül, de Lengyelország sem teljesíti a konvergencia kritériumok jó részét, állapította meg legfrissebb jelentésében az Európai Központi Bank. 2024 óta euróvezeten kívüli tagország sem ért el érezhető előrelépést a gazdasági konvergencia folyamatban. Újabb rendkívüli ülést tart a jövő héten az országgyűlés, várhatóan tárgyalják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítványt és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is. Benyújtotta a Tisza kormány az ügynökakták megnyitását előkészítő törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, ezzel évtizedes adósságot törlesztenek. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről, a kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Ez szerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány Stratmann László alapítvány. Több mint 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig, az Európai Unió támogatásával jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat. Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében, erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején az akkori kulturális tárca tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitelrendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt. Őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök Fonyót korábbi fideszes polgármesterét, Hídvégi Józsefet, erősítette meg a Somogyi Főügyészség. A gyanú bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalás, az eljárás a korábbi fideszes városvezetés idején kötött csaknem 300 millió forintos gyanús rokoni szerződések és kifizetések miatt zajlik. Azonnali hatállyal felmondta a Balási Gyula cégeivel kötött vállalkozási keretszerződéseit a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. A lépés a Launch Event Kft., a New Land Media Kft. És a Launch Design Kft.-t érinti. Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fűvizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az üzemben egy éve áll a munka. A miniszter felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatási otthon Budapesten. Jelenleg nincs ilyen állami szolgáltatás a cégcsoport számára, közölte a főpolgármesteri hivatal. Átmeneti megoldásként tartálykocsikkal töltik fel a kiürült zalai víztárolókat, miután súlyos vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében. Előzőleg több településen másodfokú vízkorlátozást vezettek be, ami mintegy 18 ezer fogyasztót érint. Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, az Agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint, a tó halállománya megmentésére intézkedési terv készült. A firenzei Uffizi képtárban elromlott a klímaberendezés, emiatt felfüggesztették a jegyeladást. Az Olaszországot is térdre kényszerítő hőhullámban Firenzében mérik a legmagasabb hőmérsékleteket. Az előrejelzések szerint a csaknem 40 Celsius fok egészen jövő hét elejéig megmaradhat.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Újabb fővárosi híreket hallatnak itt a Jazzén, a Budapesti Hírmagazinban. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, igyekeznek olyan jelöltet választani, aki meg tudja testesíteni a nemzeti egységet. Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő nyár elején már lehet új népszavazással megerősített alkotmánya Magyarországnak. Az Amnesty International szerint Sólyog Tamás államfőnek távoznia kell, de tisztességes eljárás útján. A kormány által választott megoldás szerintük nem ilyen, úgy vélik, a megfosztási eljárás lenne a megfelelő, mert Sólyog Tamás erre okot is adott. Az előző 5 hónapban 3806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forinttal. Megvonná az élethosszígtartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, hogy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kormányfő árulásnak nevezte, hogy a Fidesz nem elszavazott a csomagra. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetési ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlenkezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásokat. A 24.hu azt írja, az érintettek között van Bós Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester. A Visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyósó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése nem veszélyeztetni az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Ismét teljesen leállt a Dunai Vasmű, június közepén megszűnt annak a 63 dolgozónak az állása az egykori Dunafernél, akiknek az volt a feladatuk, hogy a vasmű gyártási egységeit üzemeltessék. Hamarosan véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzén. Nem sokára a friss hírek következnek, én már a köszönöm a figyelmet, Vukovi Juditot hallották.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.

0: A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Gázrobbanás volt egy boszniai acélműben. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg az ország. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Gázrobbanás volt Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélművében. A balesetben 3 megsebesültek, 1 ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az üzemben folyékony oxigént fejtettek át egy tartályba, amely egyelőre ismeretlen okok miatt felrobbant. A baleset körülményeit vizsgálják. Az ország középső részén fekvő acélmű a balkáni ország egyik legjelentősebb ipari vállalata. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni Bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 Balaton felvidéki település közös pályázatának része. Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Ezért a Nagytétény ipartelep felé közlekedő 133-e autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Futóverseny miatt vasárnap hajnalig lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró Városligetbe vezető sávját útszintén és az Olofpálme sétányt is. Napközben a Dózsa-György úton a Damjanics utca és a Szondi utca között, az Andrássy úton a Hősök tere és az Izabella utca között, illetve a Zicsi Mihály úton és a Dvorzsák sétányon is korlátozásra kell számítani. Várhatóan este 7 órától üzemzárásig az M1-es metró a Mexikói út felé a Hősök terénél nem áll meg, a további érintett BKK járatok pedig este 6:30-tól üzemzárásig terelve közlekednek majd. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat június 27-én szombaton itt a Jazzy Weekendben, amikor felül Lackó a béresek nyakára, és akkor idézhetnénk az egész tollit, de a fontos ebben a kitételben, hogy László nap van. Még mielőtt elkezdene mindenki fölköszönteni mindenkit kupicákkal, felesekkel, fehérekkel és vörösekkel, előre szólok, hogy beszélünk majd az extrém melegről, illetve ennek az emberi szervezetre gyakorolt hatásáról. Kiejtem majd a számon azt a szót is, hogy hőkupola, bár igazándiból nem értem, de csak is a segítő szándék hatja át az előttünk álló kevesebb, mint 2 órát. Ha már a Lászlókról, vagyis hatalomról és dicsőségről beszéltem, mert ez a jelentése a szónak, akkor beszéljünk az Ulászlókról is, és egyben akkor itt jön a Vladislav című hihetetlenül nagy sláger taglalása is, de ettől eltekintenék, viszont egy rendkívül aranyos névnapot figyelmébe ajánlanék mindenkinek, ez pedig a Bársonyka. Na, hogy női névről van szó, a jelentése pedig Bársony, hiába raktuk a végére azt a K-t. Aki pedig úgy érzi, hogy inkább megmaradt vagy megállt volna egy ihletett pillanatban, az nyugodtan válassza a torda, tordas, tordos nevet, ez ugyanis török eredetű, de magyarul azt jelenti, hogy megállt és megmaradt. Maradjon meg a mi régi szokásunk, szóval virággal, csokoládéval, csókokkal, tessék köszönteni a névnaposokat, a Lászlók egészségének kedvéért mondom, hogy csak is alkoholmentes italokkal köszöntsék fel őket, annál is inkább, mert ugye zajlik a VB, amiről nem beszélünk, gyakorlatilag kitaláltunk magunknak egy Voldemortot a hölgyek kedvéért, de a hölgyek kedvéért azt is kitaláltuk, hogy Tobey Maguire amerikai színész születésnapja van. Szégyellem kimondani, de 1975-ben született az összes testvérével, akiknek nyilván 8 lába és keze volt, vagyis hogy szegényre rásütjük, hogy ő a pókember 1989-től. Aztán hál' Istennek lehálózta ezt a szerepet magáról, de azóta is mosolyog, forgatókönyv ír és producerel. Ha valaki nem hajlandó rádöbbenni arra az egyszerű tényre, hogy mindez, ami most körülöttünk zajlik, az a szénhidrogének felszabadítása miatt van, az nyugodtan ünnepelje meg Nico Erik Rosberg német-finn 2-es állampolgársággal rendelkező Forma 1-es autóversenyző születésnapját. Nagyon jól tudom, hogy a világbajnokokat szeretik, és nagyon jól tudom, hogy a szabados Ágnes rajongók is jeles napot ülnek ma. Nem csak az RTL Klub híradósáról beszélünk, hanem egy remek könyvkiadóról is, úgyhogy jó olvasókat kívánunk neki, valamint jó egészséget mindenkinek, mert hogy a cukorbetegek világnapja is pont mára esik. De ha már esésről volt szó, és sajnos ebbe az eső nem esik bele, befejezem ezt a vonalat, akkor előre szólok, hogy olvasni kell, szeretni kell, tanítani kell. Hát persze, hogy a gyerekekkel foglalkozom ma sokat. Egyrészt ellátjuk őket olvasni valóval a pagonyó voltából, másrészt megmutatjuk nekik, hogy milyen fontos a 4 lábon állás, hogyha Pintér Tenya ezt úgy akarja, és kifejezetten a feleségem kedvéért egy Freddie Mercury-val is foglalkozó koncertet ajánlunk figyelmükbe a budai várfalai között. De mindez még odébb van, jöjjenek Jazzy Weekend muzsikák.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, itt a nyári vakáció, amikor különösen fontos, hogy a gyerekek megtalálják az életkoruknak megfelelő szórakoztató olvasmányokat. És most nem a tanár tört ki belőlem, és nem is a szülő, hanem az egyszerű normális gyerekkedvelő. Éppen ezért hívtam vendégül Győri Annát, a Pagony kiadó szerkesztőjét. Hát, ha van, nem kevés jó tanácsa. Mi legyen a jelszó? Hogy lehet beadni egy gyereknek, hogy nézzünk könyveket, ha még csak a képeket látja, meg olvassunk könyveket?
2: Két dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogy menjünk el együtt könyvesboltba, és hagyjuk a gyereket választani, és ne kritizáljuk meg, amit választ.
1: Na de hát órákig ott bámul, borzasztó.
2: Az nagyon jó. Ott van légkondicionálás, nincs olyan kukameleg, mint az utcán, és csönd van, és nyugalom van, és menjünk el könyvtárba is, nézzük meg, hogy van nyáron nyitva a helyi könyvtár, és kérjünk segítséget, és üldögéljünk, és annál jobb program nincs is. És nagyon fontos, hogy hagyjuk a gyereket választani, és aztán menjünk el újra, és választan újra, és mi is válasszunk természetesen, de ne erőltessünk rá semmit a gyerekekre. Először meg kell szeretniük a könyveket, hogy utána esetleg a mi ízlésünket is bemutassuk, és azzal arra terelgessük, ha terelgetni akarjuk egyáltalán, én például nem szoktam akarni senkit terelgetni, amerre mi gondoljuk. És a másik pedig az, hogy olvassunk fel sokat.
1: Ez a mesélés, ezt így hívtuk régen.
2: Igen, meséljünk, de azért mondom, hogy olvassunk fel, mert hogy a mesélést általában az ovis gyerekekhez köti az ember fejben, de hogy nyugodtan olvassunk föl a 10 évesnek is, sőt, akár a 14 évesnek is. Olvassunk együtt, és egy kicsit ő is felolvashat nekünk, meg mi is neki. Tehát ez legyen része az együttlétnek, egy megszokott együttlét, hogy együtt olvassunk és felolvasunk.
1: Hanna, az is belefér, hogy egy jó idézetet? Most, tehát, hogy előveszem ebéd, vacsora, most olvastam, jaj, de jó?
2: Persze, és lehet róla beszélgetni, mert az is nagyon fontos, hogy sokan azt hiszik, hogy az olvasás egy magányos tevékenység, de valójában az olvasás egy szociális tevékenység, ugyanis mindig minden könyvet megbeszél az ember. Nincs olyan könyv, amit csak elolvasunk és félredobunk, vagy ez egy nagyon rossz könyv volt, de még a rossz könyvekről is jó beszélni. Ennek kapcsán van egy könyv, amiről beszélni szeretnék, a Jó-Jó és a Nyuszi tolvaj.
1: Jó-Jó, ugye? Nem Jojo meg Zsozsa, hanem Jó-Jó.
2: Hát ő egy holland kisfiú, akinek hollandul kicsit más a neve, de neki ezt a magyar nevet adtuk, mert az emlékeztet a Jó-Jóra, amit zsinóron rángat az ember.
1: 300 éves játék már, jaj, nagyon öreg vagyok, vigyázzál
2: ezzel. Igen, okay? Igen, de a Jó-Jót meg ma is ismerik a gyerekek, igen. És Jó-Jó egy ilyen ugra-bugra kisfiú, akinek a gondolatai is így ugrálnak a fejében, ahogy a Jó-Jó, és nagyon nehéz megfegyelmeznie őket, de van egy nyuszia, és hogyha nyusziát simogathatja, akkor megnyugszanak a gondolatai, és nagyon sok jó dolgot tud kitalálni, és ez a mese arról szól, hogy a nyuszi eltűnik, és a barátaival a keresésére indulnak, és aztán iszonyatosan aranyos és felemelő a vége, hogy hol találják meg, de ezt nem árulom el, és ez egy nagyon könnyen olvasható könyv, direkt úgy van töntelve, megírva rövid mondatokban, hogy az is el tudja olvasni, aki nehezen olvas, viszont egy nagyon komplex történet, mert hogy attól még már könnyű olvasni, cseppet sem bugyuta, úgyhogy nagyon jó olyan gyerekeknek, akik most kezdenek nyáron több mondatos szövegeket olvasni, és ezt felváltva is olvashatják a szüleikkel. Egy picit ők olvasnak, és egy picit felolvasnak belőle, mert ez a szülőknek is nagyon fog tetszeni.
1: Ez a Babzsák könyvek sorozat, ami azért elég sokat jelent, mármint ez a Babzsák is maga. Te is, meg a tesód is lányok vagytok. Ez egy anyás feladat? Gyorsan tisztázzuk, hogy ki olvas, ki
2: nem, visz, nem? Szerintem bárkit, aki a közelben van, azt biztatni lehet arra, hogy olvasson, nagy testvér, nagymama, nagypapa, apuka, anyuka, szóval bárki, aki ott van. Annyit még a szülőknek üzennék, hogy az azért is nagyon jó, hogyha olvasásra szoktatjuk a gyerekeket, mert akkor nyáron olvasni fognak, és nem kell utána rohangálni a strandon. Ez egy nagyon jó élmény, amikor 7-8 éves a gyerek, és először a szülő is megpihenhet, amíg a gyerek olvas.
1: Nyuszik, teknősök, betűk, lapozgatás. A lényeg, hogy a könyv jó barát, Győri Hannával, a Pagony Kiadó szerkesztőjével pedig még folytatjuk a beszélgetést. Addig kotta fejeket adunk önöknek, megzenésítve.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend a könyvekről, a gyerekkönyvekről, a családban tartózkodó gyermekeknek szánt könyvekről, és én nem tudom tovább ragozni, de rendkívül fontos, hogy minden csemete találkozzon celluloidokkal és Gutenberggel. A bonyolult szavak ellenére Győri Hannát, a Pagony kiadó szerkesztőjét faggatom a nyári olvasnivalókról. Van, aki még csak úgy képekkel találkozik, vagy így szokik hozzá a könyvekhez. Ez a Szakács és a király, ez melyik kategória?
2: Egy igazi, vicces, humoros Julia Donaldson verses mese, amit szerintem már 3 éves gyerekeknek is nyugodtan lehet olvasni, nagyon ritmusa van Papp Gábor Zsigmond fordításában, és ez egy válogatós királyról szól, aki fölfogad egy szakácsot, mert aki majd úgy főz neki, hogy azt megeszi, de a szakácsot mindentől fél. És ezért végül a király főz meg magának mindent. Illetve együtt főznek, és az egészben nagyon aranyosan bele van csempészve, hogy legyünk együtt a gyerekkel, hogy főzzünk együtt, ne legyünk idegesek azon, hogyha lassabban vagy másképp megy a munka, és hogy mennyivel finomabb a saját főzzünket megenni, meg mennyivel jobban meg lehet az becsülni, úgyhogy szerintem egy cseppet se didaktikus, és mégis nagyon tanulságos, és nagyon humoros történet, úgyhogy ezt nagyon ajánlom minden kisgyereknek.
1: És utána oda megyünk a strandon, és megesszük az öbölsó főzeléket?
2: Nem, abszolút nem. Én nagy híve vagyok a válogatásnak, szerintem mindenki nyugodtan válogasson könyvben is, meg ételben is. Mindenki változik, más teszik 3 évesen, mint 33 évesen.
1: Úgy érezzük, hogy valami baj van családi dinamikában, ha csúnyán akarom mondani, vagy a könyv az mindig segítség, vagy azt is azért jól kell megválasztani?
2: A könyv az nem egy gyógyszer. Vannak persze direkt segítő könyvek, de alapvetően a könyv az nem azzal hat, hogy megmondja egy problémára a megoldást, hanem az, hogy az olvasás az egy ilyen kirándulás más emberek lelkébe és fejébe, és más világokba, és ez, hogy egyszerre maradunk saját magunkban, és lépjük át a határainkat, ez segít aztán később az élő problémákban is. Úgyhogy én receptszerűen nem írnék föl könyvet senkinek, de azt, hogyha az ember el tud sétálni ezekbe a más világokba, az mindig nagyon segít minden élethelyzetben. Még mondok is egy könyvet erre, a Rufus King, a Gimesi Dóri, vagy fordítva a Gimesi Dóri szerző Rufus King a rajzoló Teknős Idő című könyvét, ami például nagyon-nagyon behív a képi világával rögtön, egy iszonyatosan erős, markáns művészi képi világ, a Teknős Idő világa, ami először a tengerpartra visz Louisával és a családjával, és aztán onnan Louisáékhoz haza, ahol a szülők külön költöznek, de Louisának mindkét helyen lesz egyébként szobája, és egyszerűen és természetesen is jól veszik ezt az akadályt, és az állandó kis lény az életében, az a teknőse lesz, Buba, akit fölelel húrcol a két lakás között, persze ez egy kitalált teknős, egy igazi teknős nem szabad húrcolálni. És ahogy a teknős nő, és Louisa egyre idősebb lesz, a teknős végigkíséri Louisát az egész életén, amit gyönyörű hatalmas tablószerű képekbe villant fel Rufus Kinga, és Gimesi Dóri pedig egy nagyon szép, minimalista, de ahol kell ott élethelyzeteket kifejtő, nagyon irodalmi szöveggel kísér végig. Úgyhogy ezt a könyvet nagyon ajánlom felnőtteknek is, meg ábrándosabb lelkű gyerekeknek. Szerintem ez az a könyv, aminek a képei azok 10-20 év múlva is az embernek eszébe jutnak, hogy az a kép, amin a tengerbe úszott együtt Louisa és Buba.
1: Van még telefirkálni való könyv erre a nyárra, mármint ajánlatban, és a firkálást most komolyan értettem, úgyhogy nem sokára Győri Hannával, a Pagony kiadó szerkesztőjével önök elé tárjuk a leginkább át- és meglocsolható könyvek sorát, amiket a fiatal korosztálynak szánunk. Balatonba ballagás előtt jöjjenek Jazzy Weekend muzsikák.
0: Jazzy. Együtt.

0: Jazzy Weekend.
1: Krimi, képregény, képes könyv, mesélős könyv, nyuszi tolvajos könyv. Mindenre van megoldás, és mindenből akad jóság a Pagony jó voltából. Győri Hanna szerkesztővel beszélgetünk gyerekekről, abszolút ólommentes könyvoldalakról és remek emberi elfoglaltságokról. Ígértem valami krimit, de ez kutyás-macskás krimi.
2: Ez a Sherlock Bones és Catson sorozatnak a 5. vagy 6. része. Nagyon hangos sorozat, természetesen rengeteg kutyás-macskás poénál, amit egyébként Demeyester a fordító zseniálisan oldott meg, és bűnténnyel természetesen. És ami szerintem még fontos, hogy ez egy interaktív könyv, ami azt jelenti, hogy van benne egy csomó feladat, kis feladvány, amit titkosírástól elkezdve mintakeresésig, meg képen megtalálni apróságokat, amit a gyerekeknek kell olvasást megszakítva, tehát olvasás közben megoldani, és így tovább lendíteni a történetet. És ez szerintem azért is nagyon jó, mert pont azok a gyerekek, akik nagyobb mennyiséget még nem tudnak egyben olvasni, nekik ez a kis megszakított olvasás, ahol megállnak, más csinálnak, tovább olvasnak, és közben ugye nagyon akciódús a sztori, az rettentő sokat segít abban, hogy ne tegyék félre a könyvet azzal, hogy elfáradtak. Mindenképp érdemes ezt a más stabilan olvasó, mert ez egy hosszabb könyv, de esetleg az olvasásban gyorsan 5-10 perc alatt elfáradó gyerekek kezébe adni. Nagyon aranyos könyv, és szülőként is érdemes beleolvasni, mert nagyon jók a poénokban, és szerintem egy csomó olyan poén van, amit a szülő jobban ért, mint a gyerek. Ez a kíváncsiság, meg nyomozás, ez szerintem egy alapvonása nagyon sok könyvünknek. És van egy másik, nagyon angol és nagyon nyomozós könyvünk, a Madame Shalala, ami viszont egész más, mert az pedig egy rövid babzsák könyv, könnyen olvasható, de nem egy büntény után nyomoz a főszereplő, akit Mabelnek hívnak, hanem ő maga elképzeli, hogy a szálloda, ami a szülei, annak az egyik vendége, az biztosan egy bűnöző. Tehát tulajdonképpen egy képzeletbeli büntény után nyomoz ez a nagyon fantáziadús kislány, akinek a szülei sokat dolgoznak és nincs testére, úgyhogy maga kell elfoglalja magát a szállodában, és aztán végére nagyon jó barátságba keveredik ezzel az idős vendéggel, és persze kiderül, hogy nem bűnöző az idős vendég, viszont nagyon szívesen játszik vele kalózosat és mindenféle olyan játékot, amit a szülőknek nincs idejük, és szerintem ez a nyára is nagy tanulság, hogyha vannak nagy sülők esetleg kéznél, akkor engedjük a közelükbe a gyereket, és hagyjuk őket is egy kicsit együtt lenni, mert egész másfajta kapcsolatok tudnak az idősek és a gyerekek között szövődni, mint a leterhelt és sokat aggódó szülők között.
1: Ráadásul ebben a könyvben is van teknős, és ráadásul tényleg. Szabó T. Anna a fordítója, akit úgy nagyon komolyan, meg hú, de értelmiségi vagyok, meg jaj, de ó, tehát őt onnan is ismerjük. Senki sem gügyögő.
2: Ez nagyon egyszerű, hogyha azt gondolja valaki, hogy egy egyszerű, rövid szöveget könnyű megírni, akkor csak azt mondom, hogy egy egyszerű, rövid mondatban semmit nem lehet elkenni, meg elbújtatni, ezt fordítóként tudom mondani. Ott nagyon oda kell figyelni arra a 10 szóra, amit használ az ember, hogy az jól guruljon, gördüljön az a mondat. Úgyhogy valójában egyszerű szöveget nagyon sokszor nehezebb írni.
1: Ha én igazi szemész lennék, akkor azt mondanám, hogy nem a képernyő, hanem a nyomtatott betű a jó barát. Vagyis, hogyha tehetik, akkor önök is olvassanak, akkor a kisebbek is olvasnak, és így el tudom mondani ezt a remek levezető komfort a Győri Hannával, a Pagony kiadó szerkesztőjével folytatott beszélgetésről, amiben egyben megígérem, hogy folytatjuk is még. Ha összekeveredtek volna, akkor csak annyi, hogy nem sokára lapozunk tovább, de addig Jazzy Weekend zenélünk.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Olvasni jó, a könyvtárban hideg van, a könyvesboltban hideg van, anya hangjánál pedig minden rendben van. Erre az egyszerű receptre épül a Pagony nyári könyv ajánlója, aminek egyik része én vagyok, a másik pedig Győri Hanna, a Pagony kiadó szerkesztője. Azért itt nagyon sokszor elhangzik, mégis hát 2026 van, hogy ez a generáció már más, ez itt menthetetlen a Gutenberg galaxisnak annyi, a te válaszod erre mi? Sződ bele a válaszba a TikTokot, meg ilyen hasonlókat.
2: Hú, a TikTokot nagyon nehéz lesz, mert nem TikTokozok. És
1: de én... ezek igen? Ezek igen, a kis nyűvesek igen.
2: Igen? Igen, én nagy híve vagyok annak, hogy a felnőttek szálljanak le a gyerekekről, és foglalkozzanak magukkal, a gyerekek nem olvasnak, a gyerekek TikTokoznak, a gyerekek nem kapcsolnak a kortársaikkal élőben, szerintem ezt nem mozognak eleget, és egészségtelen kajákat esznek. Ez mind igaz, de a felnőttekre sokkal jobban igaz. Az az igazság, hogyha az ember körülnéz a strandon, akkor általában azt látja, hogy a felnőttek nem mozognak, egészségtelen kajákat esznek, a telefonjukba merülnek, és még a vízbe sem mennek be, mert fúj. Szóval és nem kapcsolódnak a kortársaikkal, vagy nem megfelelő kortársaikkal kapcsolódnak. Szóval szerintem a felnőttek foglalkoznak magukkal, és hogyha ott rendbe esznek a dolgok, akkor szerintem a gyerekekkel is rendbe esznek a dolgok, és ne a gyerekek, hogy olyan kultúrátlan tisztálásával próbálják a saját lelkifutásukat megnyugtatni, vagy elalkotni. Úgyhogy a gyerekek vagy olvasnak, vagy nem, ha valaki nem olvas, az is teljesen normális. A felnőttek is vagy olvasnak, vagy nem, de a gyerekek statisztikailag szignifikánsan sokkal többet olvasnak egyébként, mint a felnőttek. A felnőttek jelentős része egyébként gyerekkönyvet olvas, illetve felolvas, és nem olvas magának könyvet. Ezek statisztikák, ez csak egy lábjegyzet volt. Viszont a kíváncsisághoz is akartam térni, amit az ördög.
1: Miért szalad a tenger a partra?
2: A mércel, a tenger a partra, meg a várakkövenk barlangokat, meg a munkácsit akartam.
1: Bizony!
2: Hozni egy ilyen hármasba, mert hogy ez mindegyik úgynevezett narratív ismeretterjesztő,
1: ami azt jelenti, hogy magyarázd meg.
2: Igen, hogy történetbe csomagol be a szerző bizonyos ismereteket. És ettől sokkal könnyebben és sokkal jobban be lehet fogadni, és egy csomószor meg is jegyzi az ember, a felnőtt is, így sokkal könnyebben, mint hogyha mondjuk egy tankönyvbe föl lennének sorolva. És ez a három könyv, a Momo és Maxnak a Miért szállt a tenger a partra, Pásztori Panka sorozata, új sorozata, a legkisebbeknek szól, tehát kisovisoknak. A Várakkövek barlangok az pedig, azt azért ajánlom nagyon, mert ez egy ilyen Magyarországon utazgatós családi mesekönyv, amiben várak vannak, meg váromok, meg barlangok, meg kövek. Az elején van egy térkép, kisatírozhatjuk, ha valahol mi is jártunk, és tök jó elolvasni ezeket a meséket, mielőtt oda megyünk, vagy elolvassuk, és megkívánjuk, hogy mi is oda menjünk, és már csak azért is ajánlom ezeket a könyveket, mert tudom, hogy a múzeumban járás néha olyan öreges dolognak tűnik, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy a múzeumban csend, nyugalom és hűvös van. Három olyan dolog, amit nyáron nagyon lehet értékelni.
1: Nagyon szépen köszönjük a tanácsokat, a pszichológiai jóltartás Győri Hannának, a Pagony kiadó szerkesztőjének. Olvassanak, olvastassanak, meséljenek, rajzoltassanak. Egy a lényeg, foglaljuk el egymást, nyárassuk a képzeletünket az emberi elme egyik legnagyobb találmányával, a betűvel. Most olyan magasztos voltam, hogy erre zene kell.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: lesz. Jazzy Weekend.
1: Jöjjön a hőmérséklet, amivel nem azért foglalkozunk, mert izzadni nem igazán randiképes állapot, hanem mert az egészségvonal.gov.hu oldalon is olvasható, hogy a káros hatásai a nyári hőségnek igazán szörnyesztőek. Egyrészt fölborul a folyadék és a sóháztartás. Az említett izzadás által a szervezetből fokozottan ürülnek az ásványi anyagok, valamint a vízben oldódó vitaminok is, a hiányukat pedig fejfájás, kimerültség, gyengeség, szédülés, álmosság, émelyk és kedvetlenség, fáradékonyság és rossz közérzet kíséri. Ha latin szavakat akarnak hallani, akkor jön az elektrolit veszteség kifejezés, ami miatt fájdalmas izomgörcsök alakulhatnak ki lábakban, karokban, alhasban, illetve bekopogtathat az ödéma is, aminek egyáltalán nem szebb magyar megfelelője, a vizenyű kifejezés. Ha valaki nem tudta volna, hogy miért negatív hatású az extrém UV-sugárzás, elárulom, hogy káros, illetve rákos hatással van a bőrre, illetve az egész szervezetre, és nem elégséges, hogy kikerüljük az alföldi területeket, mert hogy az egy dolog, hogy a homokról és a víztükörről visszaverődik a sugárzás, de sajnos a tengerszint feletti magasság is növeli a sugárzás szintjét. Éppen ezért, kedves hallgatóink, most a Himaláján azonnal öltözködjenek föl, csuklóig, bokáig és nyakig. Ha megengedik, hogy az állami politika beavatkozzon az éjszakáigba, akkor figyeljenek arra, hogy éjszaka 24 foknál ne legyen több az alvásra szolgáló szobájuk hőmérséklete. Ha ezt nem tudják megoldani szimplán imádkozással, akkor használjanak légkondicionálót, amiről nem nyitok vitát, mert tudom, hogy van káros egészségügyi és globális felmelegedési hatása, de mivel egy lusta ember vagyok, ezért a legfontosabb, hogy kerüljük a tartós, megerőltető fizikai tevékenységeket. Mondjuk este otthon a párunkkal egy ágyban, ez meggondolandó, de mivel hallgatnak minket 18 év alattiak is, most erre nem térnék ki. Jó tanács lenne a naponta többszöri zuhanyzás, ám sajnos ezzel ivóvizet pazarlunk, úgyhogy inkább válasszuk a hideg borogatást, a beáztatott törülközők magunkra terítését, illetve a lábáztatást. Ha pedig az egymáson lerángatott ruhákra gondolnánk, illetve a hölgyekre gondolnánk, akkor egyrészt fogjuk vissza magunkat, mert kora reggel van, másrészt pedig a természetes anyagokból készült szellőző, világos színű, bőszabású ruhákat részesítsük előnyben. Én tudom,

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Forgalomkorlátozások lesznek ma Budapesten. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú

0: Hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Az alaptörvény módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Mától keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei az extrém hőség miatt, közölte az önkormányzat. A keddre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a kiállítások szerdától látogathatók. Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Ma napközben vonulásos rendezvények miatt lezárásra kell számítani az Andrássy úton, a Nagymezi utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között, illetve a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon is a Vérmezőig. Ugyancsak szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a délutáni és kora esti órákban az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon. Várhatóan délután 3:30-tól 4:30-ig a 100E autóbusz nem közlekedik a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között, valamint a további érintett BKK járatok is módosított forgalmi rend szerint indulnak majd. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend június 27-én László, Lackó, Laci és hasonló napokon jöjjön az orvosi rovatunk, bejelentkezés nélkül mondom a negatív hatásokat, amiket tud okozni az extrém hőség. Jöjjenek az alvászavarok. A Koppenhágai Egyetem kutatóinak 47 ezer résztvevős tanulmánya szerint, ami azért már egy jelentős darab, az éghajlatváltozás okozta hőmérséklet emelkedés miatt az átlagosnál melegebb éjszakákon az emberek kevesebbet alszanak. Ráadásul az alvás minősége is megváltozik, a visszaalvás is nehezebben mehet, tehát másnap fáradtnak és kialvatlannak érezhetjük magunkat, ezt pedig fizikai és mentális állapotunk is megszenvedheti. Tudományosan mondva, extrém melegben a talaj közeli ózon szintje meghaladhatja az egészséges értéket, belélegzése légúti vagy tüdő irritációhoz, köhögéshez, nehéz légzéshez vezethet. Ez súlyosbíthatja a légúti allergia tüneteit az erre érzékenyeknél. Szóval a számla abszolút negatív. Szinte belelátok hallgatóink fülébe és szívébe, tudom, hogy az olasz rizling, illetve az IPA sörök hatását szeretnék hallani, de úgy általánosságban azt kell mondanom, hogy a dehidratáció számos veszéllyel jár. Ha nem viszünk elég folyadékot a szervezetünkbe, az megnöveli a húgyúti fertőzések kialakulásának kockázatát, és károsítja a tüdőt, a szívet, az agyat és a vesét is. Tudok több szervről is, csak nem akarom őket felsorolni. De a veséről szeretnék külön beszélni, hiszen, és ez egyáltalán nem vicces, még 8 éves kor alatt sem, ha vizeletünkben megemelkedik a különféle ásványi anyagok és salak anyagok koncentrációja, akkor azok lerakódnak, idővel vesekövekké alakulnak, ami hihetetlenül fájdalmas dolgokhoz vezet. Ha eleve úgy örököltük apukánktól, anyukánktól magunkat, hogy a veseműködésünk nem a legviccesebb kategóriába tartozik, akkor a dehidratáció még nagyobb károkat okozhat. Ez egy rövid ijesztgetés volt, de nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ne felejtsék el a folyadékbevitelt, ami nem tüskéket jelent, hanem alkoholmentes italokat. Na jó, engedékeny leszek. Legfeljebb hosszú lépést, keressék az árnyékot, és mindezt, mármint az árnyékot és a folyadékbevitelt, biztosítsák a környezetükben élő állatoknak is. De nem a kétlábúaknak, hanem a kedvenceknek. Igazi recept nincsen, ezt már nagyon eltaltuk. Éljük együtt túl Jazzy Weekend muzsikákkal.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, ugye senki nem emlékszik július 27-ére, kivéve az én feleségemet, aki ott volt a Queen koncerten a Népstadionban. Ha önök is úgy érzik, hogy ott voltak, vagy látták az erről készült világhírű filmet, akkor kerüljenek nosztalgikus állapotba, és készüljenek a jubileumra, ami a budai vár falai közé invitálja önöket. Én pedig megkérdezem Giorgio-t, a Crazy Little Queen Tribute Band frontemberét, mit gondol a nosztalgiáról?
2: Mi, mint komolytalan zenészek, úgy éreztünk, hogy itt az ideje végre megkomolyodnunk. Igazából az történt, hogy van nekünk egy nagyon jó barátunk, a Szabó Béla, aki a gag management részéről már sok ilyen szimfonikus és hát úgy szeretik hívni, hogy crossover eseményt szervezett. És ugye mi ennek a Queen részét már nagyon-nagyon régóta játsszuk. Itt viszont meg ráadásul mi még megkaptuk a szolnoki szimfonikusokat ehhez a dologhoz, akikkel meg nagyon-nagyon szuper együtt játszani. Meg kell kérni rá a Balogh Sándort, aki vezényel, és aki hangszerelte ezt a koncertet, hogy ezt ő tegye meg. És onnantól kezdve nagyon egyszerű az embernek a dolga, hogy a Queen, a Brian May, a Freddie Mercury, a Roger Taylor és a John Deacon, ők olyan dalokat írtak, hogy bár ugye ez a könnyű zene kategóriába esik, de adja magát nagyon-nagyon sok daluk. Nagyon sok olyan tartalom van benne, nagyon sok olyan zenei érdekesség van benne. Akkordok, hogy mondjak egy ilyen csodás.
1: Jó, kell.
2: Tehát sok olyan dolog van benne, ami tehát hogy nem az úgynevezett négy akkordos egymás után megy körbe-körbe folyamatosan ugyanaz a négy harmónia, hanem azért ennél sokkal összetettebb, sokkal izgalmasabb zenei tartalommal rendelkező dal. Eleve a Queen, tehát aki szépen értően hallgatja ezt a zenét, bele tud írni, bele tud hallani olyan dolgokat, amiket majd mi játszunk. Pontosan, egész pontosan, napra, pontosan 40 évvel ezelőtt, ezen a napon lépett fel a Népstadionban a Queen eredetileg nálunk, a teljes eredeti felhozatalával, és ugye hát erről a Queennek és talán a rock történelemnek az egyik legismertebb koncertfilmje is. Erről készült, erről a koncertről.
1: És a mai napig játsszák és nézik, és...
2: Azt hiszem, a Queennek ez a mai napig a legsikeresebb felvétele egyébként. Az ötlet nagyon egyszerű, hát a királynőt hol kéne vinni, mint a várba.
1: Jogos.
2: De a lényeg az, hogy tényleg egy méltó, egy szép, egy olyan hely kell neki, ha már végre el tudjuk hozni Budapestre a mi korona ékszerünkre ezt a koncertet, mert ugye azért ez a koncert évek óta alakul, olyan értelemben, hogy már többször többfele játszottuk, de most lesz ez ugye a legnagyobb, legizgalmasabb formájában előadva, hiszen itt leszünk nekem hazai pályán, Budapesten. Tehát a vár az egy olyan méltó helynek tűnt, hogy azt hiszem nem kell ennél jobban magyarázni.
1: Mit kezdjenek ezzel a fiatalok? Őket is várjátok?
2: Ezt gyakran szokták kérdezni tőlem, hogy milyen például, bocsánat, amikor mi koncertezünk a... Ne kérj bocsánatot, nem, ez egy tök jó kérdés, hogy amikor mondjuk például, amikor mi koncertezünk csak a Crazy Little Queen zenekarommal, hogy milyen az összetétele a közönségnek. És mondanám azt, hogy 0-tól 99-ig. Valószínűleg ennél egy nagyon picit szűke. Tehát ennél egy hajszálnyival szűkebb, de tényleg ugye volt egy jó pár évvel ezelőtt ez a Bohemian Rhapsody című Queen film, ami újra felrakta az embereknek a köztudatába a Queent, és hatalmas rajongótábora van egyébként a Queennek a fiatalok között is. Szóval én azt gondolom, hogy ez még akár arra is jó lehet, hogy mivel egy picit komoly zenével, vagy komoly jellegű zenével vegyítjük a Queennek a zenét, hogy lehet, hogy ez lesz majd a kapudrog majd a fiataloknak arra, hogy elkezdjenek komoly zenét is hallgatni.
1: Queen, budai vár, szolnoki szimfonikus zenekar, illetve vendégem Giorgio, a Crazy Little Queen Tribute Band frontembere. Folytatjuk még a beszélgetést egy remek estéről, július 27-én. Mivel odébb van, addig ki kell bírnunk Jazzy Weekend muzsikákkal. Jazzy!

0: Jazzy Weekend.
1: Nyilván király illene a budai várba, de most királynőt keresünk, illetve meg is találtuk, mert hogy a Queen Symphonic előadása július 27-én nagyszabású jubileumi koncerttel idézi meg a 40 évvel ezelőtti népstadionos koncert hangulatát. Aki nem emlékezik, az is figyelje Giorgiót, akinek mindez történelem, az is figyelje Giorgiót, én pedig megmagyarázom Giorgiót, vendégünket, a Crazy Little Queen Tribute Band frontemberét. Na ez ő, a koncert pedig a következő.
2: Ugye a legizgalmasabb együttműködés, ugye Freddie Mercury írt közösen dalt Montserrat Caballé-val, akit egyébként ezen a koncerten a csodálatos Lőrinc Jurit fog játszani. Természetesen most egy lelőtt poén a koncert, viccelek, nem ezzel piszkélkedni szoktunk, hogy a Barcelona az egy fontos pillanata ennek a koncertnek, már csak azért is, mert élőben, pláne úgy, hogy teljes szimfonikus zenekarral, pláne úgy, hogy egy csodálatos operaénekesnővel, és még hát az én szerény hozzáműködésemmel meg tudjon szólalni, azért ez nekem biztosan óriási dolog, de eddig mindenki nagyon-nagyon-nagyon örült neki, aki hallotta.
1: Egy hónap van még hátra, ez sok-sok próbát jelent? Erre kell készülni? Ti azért a Tribute Band-del gyakran játszotok, nektek ez jadban van, jön séróból, ha akarom így mondani.
2: Abszolút.
1: De kell?
2: Fontos. Fontos része, hogy nekünk tényleg ezek olyan dalok, amikkel kb. Kelünk fekszünk, tehát sokszor gyakran játsszuk ezeket a dalokat, ráadásul mindegyik valakinek a kedvence. A próbák ilyenkor inkább arról szólnak, hogy mert azért egy picit mások a szerkezetek, egy picit más. Például a Kokó, a Gergő, a dobosunk, neki ilyenkor nagyon-nagyon izgalmas feladata az, hogy egy szimfonikus zenekarhoz felérő, de azt nem túl játszó hangerővel tudjon dobolni, ami ugye egy rockzenekarban például nem feltétlenül jön magától. Tehát de természetesen mindenkinek megvan a maga feladata, amiben hozzá kell igazodni egy szimfonikus zenekarhoz, és itt elsősorban tehát nem is annyira a dalokat próbálja az ember, hanem inkább az együttjátékot, hogy az tényleg valami olyan legyen, hogy érezhető legyen ez a kapcsolat.
1: A megjelenés, a vizualitás az nagyon fontos. A budai vár, Oroszlános udvar adja magát, rendben van. Uh-huh. Nektek ilyenkor miben kell lenni azért Freddie Mercury excentrikus öltözködése, vagy az egy szál póló, azt nem tudom, hogy újra hozható, ugyanakkor meg ott lesz egy szimfonikus zenekar. Kell a ruházattal törődni?
2: Nézd, a helyzet az, hogy amikor én ijeszgetni akarom a zenésztársakat, akkor mindig megígérem, hogy egyszer már kijövök a színpadra az egy szál picike forró nadrágba, és egy piros ilyen piros kendővel a nyakamban, és semmi másban a színpadra, és például ez lehet, hogy egy zseniális pillanata lehetne a karrieremnek, hogy megálltam. A helyzet az, hogy mi, mint Tribute zenekar, amúgy sem annyira a küllemre, mármint olyan értelemben próbálunk odafigyelni a külsőnkre, tehát nem szakadt pólóban jövünk, pláne hogy szimfonikus koncert, ezért ilyenkor mi is megpróbálunk a szokásos rockzenekartól elvártnál elegánsabban fellépni a színpadra, de amúgy is, tehát mi nem feltétlenül tehát nem a beöltözős zenekar vagyunk, sokkal több hangsúlyt fektetünk a zenére, mint arra, hogy úgy nézzünk ki. Úgy se hasonlítanék, te hiába adsz rám bármit, én a Freddie Mercury-ra nem fogok hasonlítani, sajnos.
1: tényleg belenyúl Brian May? Tehát tényleg még mindig 40 év múlva is ehhez hozzá lehet, mondjuk digitálisan?
2: Felújítás szinten úgy tudom, mert ugye küldött nekünk egy videóüzenetet, amiben egyébként olyan dolgot csinált, amit nem szoktak világsztárok csinálni, megemlítette egy Tribute zenekarnak a nevét. Azt mesélte el ebben a videóban, hogy mert éppen újítják fel ezt az említett koncertfilmet. Nem értek hozzá technikailag, de most már valószínűleg nem tudom hány K-ban, de amennyi K-ban, annyiban biztosan.
1: Nagyon szépen köszönjük az invitálást. Ott lesz tehát a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Balogh Sándor karmesterrel, Lőrinc Judit operaénekes az ő hangjával, a Crazy Little Queen Tribute Band vendégünkkel, Giorgioval, a szellemiség pedig abszolút a Queené, mindez pedig a budai vár adja a tökéletes vizualitást. Queen Symphonic, így keressék, minket pedig már keresni sem kell. Adjuk magunktól a Jazzy Weekend muzsikákat. Prompt.
0: Jazzy. Jazz.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, megígértem, hogy a hőkupolát fejtem ki önöknek rendkívül fontosan és pontosan. A tavalyi év nyarán megérkezett Magyarországra is, kopogtatás nélkül, időjárási anomália tulajdonképpeni keresztneve, és ajándék helyett tartós, extrém hőséget hoz magával. Az angol neve Heat Dome egy olyan időjárási jelenség, amely akkor alakul ki, amikor egy nagy kiterjedésű anticiklon hosszabb időre megül egy adott térség fölött. Ez a mondat egyrészt lírai volt, másrészt pedig érthetetlen. A lényeg az, hogy a magas légnyomású zóna sátorként működik, csapdába ejti a forró levegőt, megakadályozza annak kiszellőzését, és folyamatosan tovább forrósítja a földfelszínt. Mondhatnánk, hogy majd megoldjuk ezt a problémát, de az emberi szervezetnek erre nincsen ideje regenerálódni, hiszen éjjel sem csökken 22-24 Celsius fok alá a hőmérséklet. Az azonban csak az egyik dolog, hogy mi bajban vagyunk. A természet is fölteszi a kezét, mert a hőkupola gyakran hosszantartó szárassággal is jár. Kisül a talaj, nem képes elpárologtatni a vizet, ergo, Szikora Róbert nélkül, a felszíni hőmérséklet még magasabb lesz. Magunkkal törődni tudunk, a legfontosabb a megfelelő folyadékbevitel, a felesleges fizikai megterhelés kerülése, jaj de jó, ezt mondják el minden főnöknek, valamint, hogy délelőtt 11 és délután 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk közvetlen napon. Ha van egyáltalán megoldás erre, bár én a mind meghalunk szlogen híve vagyok, szóval a jövő kulcsa a hősziget hatás csökkentése. Több fa, több zöldtető, parkosítás, árnyékolás és vízpermetes hűsítőzónák kialakítása. Esküszöm, hogy nem rossz indulatból, de beszélek még az extrém hőség főemlősökre gyakorolt biológiai hatásairól, de sokkal jobban teszem, ha a remélem most szellőztető Jazzy Weekend hallgatókat megajándékozom remek magyar muzsikákkal.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, de mondhatnám úgy is, hogy nyihaha, mert hogy történelmi hősöket, legendákat, családi kalandokat ígérhetek és hozhatok lóháton, ez a lóhát azonban hála Istennek nem az enyém, hanem Pintér tenyáé, ami ugye jóval szélesebb, mint az átlag. A Nemzeti Lovas Színház gazdag nyári évadáról faggatjuk az alapító igazgatót, Pintér Tibort. Tulajdonképpen ez a rendes neve.
2: Itt a fővárosban, a Kincsen Parkban láthatóak lesznek, de amikor elindultok, az mit jelent? Az kamionokat jelent?
3: Több mint 20 lovat utaztatunk az esetek nagy százalékában. Itt van egy 17-es lószállító kamionunk, és van egy 4 fős lószállító kamionunk. Ezeket indulunk útra, és természetesen a több mint 45-en színésszel, művészet, technikus, ide beleértek minden személyzetet, lovasokkal, a buszokkal, úgyhogy tényleg olyanok vagyunk, mint egy őrült nagy, mondjuk filmforgatási csapat, akik mennek A pontból B pontba, és nagyon figyelünk a lovaink egészségére, hiszen ők nekünk a legfontosabbak, mindig megállunk másfél óránként, megitatjuk őket, leellenőrizzük, erre profi csapatomban figyelik a lovak egészségi állapotát, mindig viszünk gyógyszereket magunkkal, ugyanúgy, mint az embereknél. Igen, próbálunk komfortot biztosítani az utazás alatt is a lovainknak bent a kocsiban, ami azt jelenti, hogy például volt olyan lószállító, most éppen még ebben nincs beszerelve, de ilyen infrakék világítás
2: az nyugtat?
3: Éjszakára, ami lenyugtatja, igen, aha. És viccen kívül opera zene ment, megy a lovaknál, mert lenyugtatja őket, tehát a klasszikus zene.
2: De jó. Ja, illetve az is jó, hogy nyilván millió helyre hívnak titeket, de hova tudtok elmenni nektek? Mi kell? Tér? Mi az infrastruktúra?
3: Így van, tehát ugye gyorsan akkor mondjam el kicsit a reklám helyeként, hogy a főbb állomás helyén
2: persze.
3: Mórahalom, ahol a Nógrádi Zoltán polgármester úr 10 évvel ezelőtt bízott meg azzal a feladattal, hogy terítsük meg a lovas színházi formával az ő általuk létrehozott teret, ez egy óriási nagy fedeles lovarda. Hát azóta 10-15 teltházas előadásokat játszunk, idén nyáron 12 előadásra várjuk Mórahalomra nézőket. Ez egy fedeles lovad, ott van Bikal. A bikali élménybirtok, Pukner élménybirtok, Kollár László tulajdonossal, az élen megálmodóval, az élen szintén kötöttünk egy paktumot, szintén több mint 10 éve, szintén minden nyáron, júliustól augusztus végéig, idén is játszunk. Most idén Bikalon egyébként a Rómeos Júliet című műzikát és az Unicorn is legendáját. Oda is várunk mindenkit szeretettel, illetve Sümeg, a sümegi bár alatti gyönyörű küszőtér, a Kapitány Hotel tulajdonában. Szóval tulajdonképpen megrendelőink vannak, hogy ilyen csúnyán mondjam. Természetesen mind lovas barátok, mind olyan vendéglátóipari egységek, szállodák tulajdonosai, vagy önkormányzatok, akik füves területtel, pályával rendelkeznek. Most voltunk Diósgyőrben a lovagi tornák terén. Csodálatosan terült a Diósgyőri bár alatt. Eszméleten gyönyörű helyek vannak Magyarországon, nem kell külföldre menni ahhoz, hogy az ember tényleg elkápráztassuk közösen egy olyan élménnyel, hogy például kirándul, jobban egyet a gyógyfürdőben, mondjuk Mórahalmon, és utána megnéz egy lovasszínházi produkciót.
2: Jó, de lesztek még azért Diósgyőrben, hogy a miskolciakat megnyugtassam, tehát augusztus 3-án visszatértek a kincsemmel.
1: Némi kockacukorral való megetetés után, ami tilos, folytatjuk a beszélgetést a Lovasszínház nyári évadáról, az alapító igazgatóval, Pintér Tiborral. Azt nem ígérem, hogy most trappolunk, de az biztos, hogy zenélünk. Közben lehet a sörényeket lóbálni.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend lóháton, illetve ülve és nézni a lóhátakat, valahogy össze kell hozni ezt. Az biztos, hogy a Nemzeti Lovas Színház 2026 nyarán ismét országjáró turnéra indul. Minden dátumról, minden lóról és minden állatorvosi lóról be tud számolni nekünk. Vendégünk Pintér Tibor. Igen, ő az, a lobogó szőke hajjal, meg a félmeztelen felsőtesttel. Mondjuk ez rádióban nem igazán sokat jelent.
2: Ez munka, vagy már fölkészülés a következő évadra? Tudod, ez a kérdés, hogy klasszikus színházi évadokat tartotok, vagy ettől eltérőt?
3: Hát ugye nálunk, igen, most tartottam egy évadzáró társulatülést, ahol viccesen megállapítottam, hogy gyerekek, ez egy évadzáró társulatülés, és egy nyári szezonító társulatülés, mert hogy mindjárt indul a mandula, ami azt jelenti, hogy több mint 40 produkciót játszunk csak július-augusztusban, sőt, azt hiszem, hogy a kisebb fellépésekkel, amik a Nemzeti Vágtán való négy lovas színészes változattal megyünk, pár táncos, táncművészt viszünk ilyenkor magunkkal, direk nem Hakninak nevezem, mert gyűlölöm ezt a szót, de ezek kisebb fellépések.
2: Azokkal hát kevesebb ló, kevesebb művész, jó.
3: Van 50 fellépésünk, és itt hadd mondjam, hogy ami nagyon fontos számomra, hogy Balaton-Almádiba tékozló fiú, az vagyok én.
2: Igen.
3: Én fiú vagyok, és Almádiba tanultam meg mindent édesapámtól, úszni, biciklizni, és aztán amikor fölkérdezkedtem a kerekes csárdába a Balaton-Almádi egy olyan lóra, és azt mondta, hogy én tudok lovagolni, onnan pecsételődött meg a lovas sorsom, akkor voltam 7 éves, úgyhogy visszatérünk Balaton-Almádiba, és egy Balatonra néző panorámával ígérünk a kedves nézőknek július végén, utolsó hétvégén a Zorro című műzikellel csodálatos szórakozás, és augusztus végén pedig az Unicorn is legendája című műzikellel. Tehát gyertek, Almádi, Balaton-Almádi, júli vége, augusztus vége, két fantasztikusan szórakoztató műzikell.
2: Ezt még sosem mertem megkérdezni tőled, de amikor Bányavölgyi Donáta, vagy Lőrinc Andrea, vagy Jennifer, ilyes Jennifer, hát pláne Attina, Papadimitru Attina arcképét nézem Paul Vivienne-nel együtt, a hölgyeknek mi kell ehhez? Az teljesen más, mint amikor férfi színészt keresel? Hogy egy hölgyben mik a kritériumok?
3: Nem. Tehát itt mindenkinél ugyanaz a kritérium, Balázs, és hogyha csak a rádió hallgatók is összetudják azon a képet, hogy mi lovas színészeket keresünk és képzünk. Itt a hölgyek előnyben is vannak. Először is elnőiesedett a lovas sport. Tehát most már minden díjúrató versenyző szinte nő. Minden díjlovas versenyző nő. Ez rányomja a bélyegét a színházakra is, és a lovasszínházra feltétlen. Sokkal több a tehetséges női kollégám, fiúból úgy kell vadásznom, noha van egy saját tanítás, kinevelt csapatom, de akiket felsoroltál is ilyenek. Itt a nő tulajdonképpen ugyanazt tudja és kell, hogy tudja, mint a fiú, nyilván a veszélyes, a nagyon veszélyes jeleneteket inkább fiúkra bízom, de a lányok is például trükklovagolnak. Ugye ez a kaszkadőrködésnek egy nagyon magas szín van, amikor fölleugrálunk a lóról, amikor megfordulunk rajta hátán állva vagy fekve. Ezt úgy hívjuk egyébként, hogy trick riding, tehát trükklovaglás. Ezen belül van rengeteg forma, ebből már világbajnokság is van. Egyébként itt a 30-40 trükköt is el lehet sajátítani. Nekem ebből is van egy saját nevelésű csapatom, és ezzel is járjuk az országot, még pedig Tátos Lovasok néven, ahol csak a trükklovaglásé és itt a csajok viszik a pálmát, de ugyanaz kell, és ezek csodálatos torkú és hangú énekesek, mindig azt szoktam mondani, és most is azt mondom, és az új kultúrpolitikának is tényleg üzenem, hogy kell tudják, és az előzőnek nem tudtam igazán megérteni, előzővel nem tudtam megértetni, előző kultúrpolitikusokkal, hogy mi nem öncélú lovassó vagyunk. Ez színház a javából. Itt musical és operett sztárok, persze saját nevezésűek, lovagolnak sportolói szinten. Egyébként, hogy kiket edukáltam eddig, az is nagyon fontos, kik kerültek a színházi palettára, ott van Bordás Barbara, aki most töltötte be 40. szülinapját, és a Budapest Opera Színház tárprimadonna, okay. De ott van Szatmaró Kristóf, a Pécsi Nemzeti Színház vezető színésze, Szabó Dorottya, Kecskeméti, a Katona József Színház. Hát azért mondom, hogy itt én rengeteg fiatalt bocsájtottam a pályára, és nagyon kevesen tudják rólam, és talán erre vagyok a legjobb.
1: Köszönjük szépen a beszámolót Pintér Tibornak, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatójának. Még pont elcsíptük, zab evés előtt már is indulnak a nyári országjáró turnéra. Keressék őket, ne etessék őket, és tapsolják meg őket. Az élet tulajdonképpen ennyire egyszerű. Mi pedig még inkább. Szimplán csak zenélünk. Majdnem véget ért a Jazzy Weekend, és majdnem elfelejtettem, hogy jó tanácsokkal szolgálják önöknek, amik nyilván az önök könökén jönnek ki. De kötelességem elmondani, hogy ebben az időben használjanak UV-szűrős lencsét, illetve napszemüvegeket. Látogassák meg a közösségi központokat, akár a bevásárló központokat is, de sokkal jobb a könyvtár, a könyvesbolt, a mozi. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Svájcban 65 év fölött ez ilyenkor ingyen van, mármint a mozizás. Naponta akár többször is zuhanyozzanak le langyos vagy hideg vízzel, ám ilyenkor le kell harapnom az egyik kezemet, miszerint próbáljanak meg spórolni is az ivóvízzel. Ne igyák meg úgy, ahogy kivették a hűtőből a hideg italokat, mert túl nagy a különbség az ital és a testhőmérséklet között, ez pedig a torokban lévő mikrobák miatt mandula vagy torokgyulladást okozhat. Felhevült testtel nem, parkoló autóban pláne nem, a lényeg pedig, hogy figyeljünk oda egymásra. Ezért vagyunk főemlősök. Szeretettel, tudással és sok zenével. Mert ezt is tudja a Jazzy Weekend, ami legközelebb jövő héten jelentkezik. Izzadjunk együtt addig is, minden jót, viszont hallásra.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: oda szól a szám, szám, szám.
1: Nevetésekbe költözni ez az élet, na erre pont ráérek.
0: És most is annyi

0: beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Újabb földrengés volt Venezuelában. Szerdától vámkötelesek az unión kívüli webáruházas rendelések. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 áldozata van. Az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit, erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indokolást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Ezért a Nagytétény ipartelep felé közlekedő 133E autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Futóverseny miatt vasárnap hajnalig lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró Városligetbe vezető sávját útszintén és az Olofpálme sétányt is. Napközben a Dózsa-György úton a Damjanics utca és a Szondi utca között, az Andrássy úton a Hősök tere és az Izabella utca között, illetve a Zichy Mihály úton és a Dvorzsák sétányon is korlátozásra kell számítani. Várhatóan este 7 órától üzemzárásig az M1-es metró a Mexikói út felé a Hősök terénél nem áll meg, a további

0: érintett BKK-járatok pedig este 7:30-tól üzemzárásig terelve közlekednek majd. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies, Bárány Annával, itt a Jazzin.

Nagyon kellemes nyári délelőttet kívánok Önöknek, ez a Jazzy Goldies. Doris Day ikonikus és a Goldies létrejöttét inspiráló dallal köszöntöm Önöket. Hát én felkészültem, ha Önök is, akkor induljon el ez a heti andalgásunk, ehhez pedig nincs is más dolgunk, mint venni egy mély levegőt, és kikapcsolni minden negatív gondolatunkat. A múlt csillámporos időszakából olyan előadók várnak ránk, mint például Judy Garland, Tony Bennett és többek között Karádi Katalin. Nagyon szeretném, hogyha ez egy interaktív műsor lehetne, és ilyenkor írnának nekem, hogy vajon melyik előadót hallanák még, vagy kinek az élettörténete lehetne akár Goldies téma. Ha van kedvük, akkor írjanak nekem, akár a Jazzy Goldies Facebook oldalán, akár pedig a Jazzy Rádió posztja alá. Nagy szeretettel várom az üzeneteket. Most pedig kinyitom a kalendáriumot, és már is sorolom, hogy ki mindenki került be aranybetűvel ehhez a naphoz, illetve azért a környező napokat is megnézzük. Ez 1928-ban, június 21-én született Bara Margit, Kossuth Díjas színésznő, az Újságmúzeum írt róla. Egy szép és tehetséges színésznő, akinek derékba törték a karrierjét az irigyek. Kolozsváron született, ott is tanulta ki a színészi mesterséget, majd az 50-es években áttelepült Magyarországra. Első férje öngyilkossága után teljesen kikészült idegileg, ám végül sikerült talpra állnia. A munkába temetkezett, az pedig volt bőven, hiszen Bara Margit a rendezők kedvence volt. Aztán jöttek a pletykák, jött az ellehetetlenítés. Mindenféle kommunista orgiákról hazudoztak. A kollégák sem álltak ki mellette. Azt hallani, egyedül Szirtes Ádám volt az, aki berohant a kerületi pártbizottságba, és számon kérte a helyi elvtársakat, hogy mit művelnek Barával. Lecsapta a pártkönyvét az asztalra, és távozott. Pedig az is kiderült, Bara Margit soha életében nem látta azt az embert, aki a pletykák szerint összehozta ezeket a bizonyos titkos orgiákat. Megesett, hogy az utcán utána köptek az emberek, a taxis pedig nem vette fel, mert megismerte. A második férje, az olimpiai bajnok pólós Gyarmati Dezső tartotta benne a lelket, és mikor a már edzőként dolgozó Gyarmatit Kolumbiába hívták szövetségi kapitánynak, örömmel vele ment. Két évig éltek Kaliban, majd hazatérve megszületett a kislányuk Eszter. Egy interjúban Bara Margit elmondta, biztos benne, hogy a nagy népszerűsége miatt lett szálka sokak szemében, és azért terjesztették róla az igazságtalan pletykákat. Ám a pletykák hatottak, körön kívülre került, örökre. Visszavonult, az újságoknak sem nyilatkozott. A rendszerváltás után aztán újra téma lett Bara Margit esete, és akkor már nyilatkozott az újságoknak, ám a színészi pályát soha többé nem folytatta. 2002-ben Kossuth díjat kapott, amely persze gyógyír volt a sebekre. A férje Gyarmati Dezső 2013-ban halt meg, ő pedig 3 évre rá, 88 éves korában aludt el örökre. Aztán ünneplünk is, hiszen 79 éves lett ma Wolf Péter, Erkel Ferenc díjas magyar zeneszerző, zongorista. A Klasszik Rádió idén is összeállította a legjátszottabb kortárs magyar zeneszerzők rangsorát. A 2025-ös lista élén Wolf Péter, Erkel Ferenc díjas zeneszerző végzett, aki már a tavalyi évben is a rádió legtöbbet játszott, kortárs magyar komponistája volt. Nagyon jó egészséget és hosszú alkotókedvet kívánunk innen a Jazzyből is. 1980. június 21-e óta nincs közöttünk Bert Kempfert, a könnyű zene történetének egyik legnagyobb német alakja, aki nem csak az easy listening stílus megteremtőjeként vált világhírűvé, hanem döntő szerepet játszotta a Beatles korai karrierjében is. Jöjjön egy érdekesség Bert Kempfertről. 6 éves korában elütötte egy taxi. A sofőr biztosítója 500 márkát fizetett kártérítésként, ami akkoriban nagyon komoly vagyonnak számított. Édesanyja ebből a pénzből vette meg az első zongoráját, amely aztán meghatározta a jövőjét. Strangers in the Night, Moon Over Naples, mindössze 56 évet élt a szerzőjük, Bert Kempfert.
6 éve nincsen közöttünk egy ország kertészmérnöke, dr. Bálint György. Országos közismertséget és népszerűséget Bálint gazda néven a Magyar Televízió 28 évig futó Ablak című magazinjának állandó munkatársaként szerzett. 101. születésnapja előtt egy hónappal távozott közülünk. És kicsit lapozzunk vissza a tegnapi naphoz, mondjuk tényleg csak felsorolás szerűen, mert szeretném, ha jöhetnének a zenék. Június 20-án született 77 éve, 1949-ben Lionel Richie, amerikai énekes zeneszerző, 69 éves lett Takács Tamás, Máté Péter díjas rock és blues énekes, a Cartago együttes tagja. 1967-ben, tehát 59 éve egy azon napon született a tengeren túlon Hawaii-n Nicole Kidman, Oscar díjas amerikai színésznő, és idehaza Pécset Lovasi András, Kossuth díjas magyar énekes szövegíró, a Kispál és a Borz együttes énekese, itt nálunk nem sokára majd a Budapest bárral hallhatjuk. És 69 éve hunyt el Sós Imre, a Körhinta legendás színésze, 53 éve pedig Keleti Márton, háromszoros Kossuth díjas magyar filmrendező sincsen közöttünk. Szerintem róluk később még egy másik Jazzy Goldiesban bővebben is mesélek. Szerintem most már ideje, hogy jöjjenek a zenék. Bert Kempfertre emlékezünk majd a Strangers in the Night 1976-os felvételével Betty Midler énekel, majd a születésnapos Lovasi András, ahogy mondtam, a Budapest Bár csapatával szerepel. A sort pedig Tony Bennett és Lady Gaga zárja. Jazzy Goldies, jó sokat beszéltem, indulhatnak a muzsikák. Jó szórakozást!

És már is folytatódik az időutazás itt a Jazzin, jöjjön néhány érdekesség Judy Garlandról, a Kultúra magazin cikkét szemezgetem. Judy Garland a Minnesota-i állambeli Grand Rapids-ben látta meg a napvilágot Francis Ethel Gumm néven. Egyes források szerint június 12-én született. A család Los Angelesben telepedett le, és a lányok a 30-as évek elején már Garland nővérek néven különböző zenés színpadi produkciókban kaptak szerepet. Judy is ekkortájt vette fel, világszerte ismerté vált nevét. Első filmszerepét 12 évesen kapta, és 1935 ben szerződtette őt a világhírű Metro-Goldwyn-Mayer stúdió. Az igazi áttörést a Broadway Melody jelentette 1938-ban, és nyomban utána következett az Óz, a csodák csodája, benne pedig Dorothy szerepe. Judy Garland számára igazi kínzás volt a forgatás, habár ez a film hozta meg a hírnevet számára, nem valószínű, hogy túl szép emlékei lettek volna a forgatásról. A 17 éves színésznőt ugyanis túl nőiesnek találták a szerepre, így fűzővel próbálták leszorítani a melleit, hogy kislányosabbnak hasson. Szigorú diétára is fogták szintén amiatt, hogy aprócskábbnak, esendőbbnek, gyerekszerűbbnek kellett tűnjön. Rászoktatták a fogyasztó tablettákra és a cigarettára, és csak kevés levest kapott enni, hogy mielőbb leszaladjanak róla a felesleges kilók. A 40-es években keresett filmszínésznő volt, ez volt az ő nagy évtizede. Később Fred és Jane Kelly is a partnere volt. A jellegzetes Garland filmek között szokás emlegetni az 1938-as Mindenki énekel című filmet. A könnyed darabok után a háború utáni években drámai szerepeket is kapott. Judy Garland folyamatosan jelen volt az amerikai zenei életben is. Kellemes hangja tucatnyi lemezen csendült fel, én is játszom nem sokára egy dalt tőle, filmzenéi közül pedig sok megjelent lemezen is. Az 50-es évek és a 60-as években a még mindig fiatal Judy egyre kevésbé jutott fontos szerepekhez. Idegállapota romlott, az alkoholhoz és az altatókhoz menekült. Életrajzírója szerint Judy Garland tragédiájáért nem csak Hollywood romboló hatása lehet felelős, hanem sorsának alakulásában kimutatható az apai örökség is. Miközben karrierjét sikerek kísérték, Garland mindvégig magánéleti problémákkal küszködött. Ötször házasodott, egyszer kísérelt meg öngyilkosságot. Többször került szanatóriumba gyógyszerfüggőség miatt, halálát is nyugtató túladagolás okozta. 47 életévéből összesen 45-öt töltött a színpadon, elképesztő arány. Halotti anyakönyvi kivonatában az áll, hogy halála véletlen volt. Képviselői és munkatársai több éven át rosszul intézték pénzügyeit, valamint a családja iránti nagy lelkűsége és különféle okok miatt élete végén rossz anyagi helyzetbe került. 1961 elején aláírt és lepecsételt végakaratában Garland sok nagy lelkű hagyatékot tett, amelyeket nem tudtak teljesíteni. Lánya Liza Minnelli azon dolgozott, hogy kifizesse anyja adósságait, a család barátja Frank Sinatra segítségével. És most jöjjenek a zenék. Judy Garland és Frank Sinatra között Louis Armstrong énekel. Itt nálunk a Jazzy Goldies-ban.

0: Itt a Jazzin, ez a Jazzy Goldies, ahol folytatódik az időutazás. Múlt évben volt szerencsém életemben először Rómába utazni, pedig fejben nagyon sokszor bejártam, és ehhez nem egy útikönyvet hívtam segítségül, hanem Claire Kennett Rendezvous Rómában című nagyon romantikus regényét. A kötetben az éjszaka Kairóban meséje folytatódik, százszor olvastam. Először éppen középiskolás koromban, és mivel a főhős Anna és a szerelme George, így nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz a sztorit, már csak azért is, mert a középiskolai nagy-nagy szerelmem György volt, ami angolul ugye George. Magunkat láttam a regény lapjain. Most az újságmúzeum.hu cikkét olvasom. A második világháború alatt a koncentrációs táborba tartó vonatról szedte le a harmadik férje. Az első kettőt megölték a háború alatt. 1956-ban pedig ő döntött úgy, hogy elhagyja az országot. A nyomasztó múlt ellenére Kende Klára, írói nevén Claire Kennett, romantikus regényeivel lett világhírű. Egy zsidó kereskedő negyedik lányaként látta meg a napvilágot még 1908-ban. A szőke kislány már egészen korán szerelmes novellákat írt a kis füzetébe, amelyből egyet a kor elismert folyóiratának az Új Időknek is elküldött. A főszerkesztő Herceg Ferenc egyből tudta, hogy gyémántra talált. Az édesapja 1928-ban meghalt, ami komoly anyagi válságba sodorta a családot. Klára így 23 évesen hozzáment az akkor 37 esztendős jómódú tisztviselőhöz, Noni János Nándorhoz. Megtehették, így Kairóban töltötték a nászútjukat. A romantikus díszletek lenyűgözték a fiatal írónőt, aki akkoriban bűnügyi kisregényeket írt. Az ott megélt élményekből született meg később a leghíresebb regénye, a már emlegetett Éjszaka Kairóban. Hamarosan megszületett a kisfia, ám a házasság 6 év után, 1937-ben felbomlott. Klára nem várt sokáig, hozzáment feleségül egy ismert gyógyszerészhez, dr. Bíró Gézához. Még a vérzivataros időkben ismerte meg a harmadik férjét, Bárdosi Pál főhadnagyot, aki rokona volt a miniszterelnök Bárdosi Lászlónak. Az írónőnél fiatalabb Bárdosinak köszönheti, hogy életben maradt. Ő intézte el azt ugyanis, hogy Klára ne jusson koncentrációs táborba. Kende Klára regényei ekkor már sikert sikerre halmoztak, de írói álnéven. A hölgyek imádták Claire Kennett romantikus regényeit, még a kitelepítés előtt megesett, hogy Kende bement egy pesti könyvesboltba és megkérdezte, hogy hogy fogynak Kennett kötetei. Imádják az amerikai írót, jött a válasz a boltostól, aki kinevette, amikor azt mondta, hogy Claire Kennett valójában ő. A világháborús lelkisebek és a kitelepítés okozta gyötrelmek után nem volt meglepetés, hogy Kende Klára 1956-ban a férjével és gyermekével együtt úgy döntött, hogy ők levegőhöz akarnak jutni elég a nyomasztó közegből. Amerikában kötöttek ki, Bárdosi Pál egy felhőkarcolót takarított, Klára pedig egy szörmeboltba ment modellnek. Fiatalon ugyanis városi szépségversenyt is nyert, és aki olvasta már a köteteit, pontosan tudja, hiszen a hátsó lapon mindig az ő portréja volt, hogy egy gyönyörű nőről van szó. Klárának eszébe sem jutott, hogy az Új Világban is ismert írónő lehet belőle, ám egy véletlen folytán találkozott egy kiadó képviselőjével, aki rövid időn belül fillérekért megvásárolta Kende Klára könyveinek kiadói jogait, és nem volt megállás. A regényei a tengeren túlon is sikert arattak, több millió példányt adtak el belőlük. Nagy rajongója lett a szintén New Yorkban élő egykor ünnepelt színésznő, Karádi Katalin is, aki csak nem elájult, amikor megtudta, Kende Klára valójában az imádott írója, Claire Kennett. A sokat szenvedett regényíró egyszeriben sztár lett Amerikában, egy társaságba járt az író Arthur Millerrel, ahol Marilyn Monroe-t is megismerhette, de rendszeresen találkozott Tony Curtis-szel és Greta Garbo-val is, de rajongott a könyveiért második Erzsébet, aki ki is tüntette a magyar írót. Erről az időszakáról persze itthon sokáig semmit nem tudhattunk. Aztán 1989-ben Magyarországon Magyarországon is kiadták a könyveit, ugye én ekkor voltam középiskolás, tehát frissen a boltból már megkaparintottam őket. A szerelmes regényeit elkapkodtuk, és Kende Klára is hazalátogatott. Boldog volt, hogy az a világ már a múlté, amelyben annyit szenvedett. A külföldön az egyik legismertebb magyar írónő végül 2000-ben hagyott itt minket. A férje Bárdosi Pál 2 évvel később követte őt. A romantika nagyasszonya a gyötrelmes kezdet után szép kort élt meg, 91 éves korában aludt el örökre. És most itt a Jazzy Goldiesban Claire Kenneth, vagyis Kende Klára, legnagyobb rajongója, Karádi Katalin énekel. Jó szórakozást!
1: A kettőnk életét úgy féltem én, 100 felhő tornyosul kettőnk egész.

nem mosolyog rám a szemem, és idegen a szám. Tudom már, drágám, mi bajom,

Itt a Jazzin már is folytatódik a Jazzy Goldies, és bár amikor a műsor gondolata megszületett, úgy indultam neki, hogy majd a 20-as évektől a 60-as évek végéig válogatok zenéket, és keresgélek történeteket, de hogy telik az idő, úgy látom, hogy néha-néha bizony megengedtek egy-egy időszakon kívüli előadót is. Cserháti Zsuzsa 1948. június 22-én született Budapesten, szülei korán elváltak, édesanyja egyedül nevelte őt és a húgát, balettáncosnak készült, de a balettintézetben nem vették fel, így is 10 évig tanult klasszikus balettet. Az 1972-es Táncdal Fesztiválon vált országosan ismerté, amikor a Nem volt ő festő című dalával előadói díjat nyert. Minden műfajban otthonosan mozgott, bármit képes volt hitelesen elénekelni, legyen az tánczene, jazz, swing, soul vagy esetleg funky, ezért itt a jazzin is viszonylag sokszor játsszuk Cserháti Zsuzsát. Egymás után készültek rádió felvételei, olyan slágerekkel hódította meg a hallgatókat, mint a Kicsi gyere velem rózsát szedni, a Boldogság gyere haza és az Árva fiú című dalok. 1975-ben született meg fia Krisztián. Ezután énekelte el az egyik legnagyobb slágerét, az Édes kisfiam című muzsikát. Az olasz dal magyar szövegét eredetileg Kovács Katinak írta Bradányi Iván, de az énekesnő lemondott róla Cserháti javára. Több filmzenében lehetett hallani őt, némelyikben látni is. A magyar könnyűzenei élet egyik legnagyobb visszatérése 1996-ban volt, amikor újra elkezdett énekelni, és megjelent Hamu és Gyémánt című nagyon nagy sikerű albuma. Cserháti Zsuzsa ismét sztár lett. A közönség boldogan fogadta az új dalokat. A bizonyítani akarás, a hatalmas siker és az elvárások miatti stressz helyzetek kihatottak egészségi állapotára. 2003. július 23-án hunyt el a magyar könnyűzene ikonikus hangja, Cserháti Zsuzsa, már is megidézem emlék,

0: Az elmúlt percekben Gáspár Laci énekelt itt nálunk, és ezzel a mai műsorom a végéhez is ért. Remélem szerették a mai válogatást is, és jövő héten is velem tartanak egy órányi időutazásra. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az estélyi ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzén. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Annát hallották. Kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez.
1: Jazzy Goldies, itt a Jazzén. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Tiszteket avattak Budapesten. Rövidített ügyfélfogadást tart a hét elején az adóhivatal. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela.

0: el a északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek közt a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 halálos áldozata van. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha hivatásuk becsülete sérülne. Ma hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjármű adóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indokolást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint tartanak nyitva, a személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a tegnap megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban rendezvény miatt lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Hősök terét körben, valamint a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városliget bevezető sávját holnap hajnalig. Ma este fél héttől éjfélig lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Este 7 órától üzemzárásig az M1-es metró a Mexikói út felé nem áll meg a Hősök terénél. Az érintett BKK autóbuszok és trolibuszok módosított útvonalon járnak majd. Ma délelőtt 12:30-től délután 4 óráig lezárják az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni délután 3 órától 17:30-ig a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szintén szakaszos korlátozásra számítsanak majd délután 17:30-től 18:30-ig a Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon. Délután 14:30-tól 17:30-ig a 100E autóbusz nem közlekedik a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között. A többi érintett BKK járat is módosított útvonalon jár majd. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lánymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távfővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik. A Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti-Frigyes út megállóhelyét érinti. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

11 óra után kezdetét veszi a Jazzy Lexikon itt a Jazzin. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Kajárik Andrea. Már is hallhatjuk azt a dalt, mellyel James Blunt angol énekes az egész világon felhívta magára a figyelmet. Ez a You're Beautiful. Vezetni tudta dallal a brit és az amerikai listát is bő 20 évvel ezelőtt. Elsőként jöjjön egy másik angol előadótól, M.T. Jones-tól az I Don't Understand. A feltörekvő szólénekes tavaly májusban a Liverpool Sound City Fesztiválon mutatkozott be, ahol óriási sikert aratott. Már is forgó lemeze az idén évelején jelent meg.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Sztálin szobrot 1951-ben állították fel a fővárosban, a mai 56-osok terén, a Városligeti fasorral szemben. A 8 méter magas bronz alkotást, az elnyomás, a diktatúra és az idegen megszállás jelképét az 1956-os forradalom első napján, október 23-án este ledöntötték. A szobrot csak többszöri próbálkozás után sikerült eltávolítani, de Sztálin csizmája így is az eredeti helyén maradt, így a teret sokáig Csizmatérnek is nevezték. A forradalom napjaiban a szobor darabjai a város több pontján felbukkantak, a napilapok is beszámoltak róla, hogy hol és éppen mely darabját próbálták még apróbb darabokra összetörni. A rettegett diktátor bal képfeje és jobb fülcimpája jelenleg a Nemzeti Múzeum gyűjteményének részét képezi.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Jeff Lorber philadelphiai billentyűs már 73 éves. 4 évesen kezdett zongorázni, tiniként R&B csapatokban játszott, majd a Berklee College of Music tanítványa lett. Jön tőle az Anthem for a New America. Protozsé jamaikai reggae előadó e hónapban 14-én ünnepelte 45. születésnapját. Egy mixtape-pel hívta fel magára a figyelmet még 20 évvel ezelőtt. Anyukája is énekesnő, apukája is kalipszó énekes. Már is jön fiúktól a Same So.

0: Jazzy Lexikon.
1: A befalazott menyasszony szobra a budapesti Thököly út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házaspár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó leheletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedves emlékére.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

A folytatásban itt a Jazzy Lexikonban hallhatjuk Mauro Falardo olasz producert, aki elsősorban a Deep House és a Chill Out dallamok világában tevékenykedik, gyerekkorában dobolni kezdett, s annak ellenére, hogy szociológiát tanult, végül a zenei pályát választotta, jön tőle a Groove in Me. A Baby I Need Your Loving dal a legendás Four Tops együttes előadásában lett sláger még 64-ben, később rengetegen készítettek belőle saját verziót. Lisa Stansfield brit énekesnő például 99-ben rögzítette a dalt a Swing filmhez. Elsőként a Freak Power-tól szól a Get In Touch, a legendás brit AC Jazz csapat még 94-ben jelentkezett a dallal, a csapatot egyébként még Norman Cook producer és Ashley Slater harsonás énekes alapította. Norman Cook Fatboy Slim néven az elmúlt hetekben Angliában csapott bulikat, július elején pedig Spanyolországba érkezik majd.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égőházra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Tiszteket avattak Budapesten. Megszűnt a védett üzemanyagár. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszinszendi Romulus szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni,

0: tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV info vonalon is lehet tájékoztatást kérni. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint tartanak nyitva, a személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Mától keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei az extrém hőség miatt, közölte az önkormányzat. A keddre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a kiállítások szerdától látogathatók. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 34 és 39, este 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Tiszteket avattak Budapesten. Vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés rendelete szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re, a percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő. Akik szabadtéri tömegrendezvényeken kívánnak részt venni, vigyenek magukkal elegendő vizet, ne igyanak alkoholt, viseljenek sapkát vagy kalapot, használjanak fényvédőt és keressenek árnyékot, erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy az idősek, a várandósok, a kisgyermekek és a krónikus betegek a hőség idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat több Pest vármegyei településen, erről ír a Telex. A portál információi szerint Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról egyebek mellett a járdák, utak mosása és az úszómedence.

0: cég feltöltése. Ma van a Nemzetközi Parlagfű Nap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. A parlagfű virágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfű írtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

Egy óra után ismét a Jazzy Lexikonnal jelentkezünk itt a Jazzin. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. B.B. Winans amellett, hogy kiváló gospel énekes, sikeres dalszerző is, az Eternal Brit lánycsapatnak például több dalt is írt. Az I Wanna Be The Only One szerzeményt a lányok vele rögzítették. 97-ben vezették vele a brit listát, Smobo és Capital FM díjat is átvehettek érte. Valterino olasz DJ fiatalon barátai bulijain kezdte pörgetni a lemezeket, ma már 55 éves, Beautiful Souls albuma tavaly jelent meg, erről szól már is a Friends.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Szálc plac, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők, a sótisztek szedték be. 1871-ben Ybl Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeles fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Lexikon következő blokkjában jön a Hooverphonic-tól a Badaboom. A flamand együttes több mint 3 évtizede működik, július elején Tbilisiben, július végén pedig Belgiumban adnak majd koncertet. Itt lesz a Stone Foundation brit soul csapat is. A 98-ban alakult formáció már 11 albumot készített, 23-ban pedig egy speciális válogatás korongot adtak ki, megalakulásuk 25. évfordulóját ünnepelve. Graham Parker brit énekes-gitárossal közös lemezük az I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. Elsőként egy jól ismert dal feldolgozását halljuk, jön a Scuba-tól a Paradise City, a Guns N' Roses ikonikus rockslágerének bossa verziója 20 évvel ezelőtt a Bossa N' Roses válogatás albumra került fel.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kunbéla téri, mai Ludovika téri szellőző aknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt hat állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Érkezik ide a Jazzy Lexikonba a Delegation Brit Soul csapat slágere, a Put a Little Love on Me. Ken Gold a 79-ben megjelent dal szerzője és producere, a 80-as évek elején a klubok egyik nagy kedvence volt a felvétel. Elsőként Papik olasz producer és Ida Landsberg német születésű énekesnő közös lemeze szól a Love on Tour. Ida Berlinben nőtt fel, 6 évesen kezdett zongorázni, templomi kórusban is énekelt, s az iskolai kórussal is rendszeresen fellépett.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelységek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös higiéniés helységeket használhatták.
0: Jazzy Lexikon.

Ezzi. Együtt vagyunk. I do my head toss, check my-

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Tiszteket avattak Budapesten. Vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés rendelete szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re, a percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő. Akik szabadtéri tömegrendezvényeken kívánnak részt venni, vigyenek magukkal elegendő vizet, ne igyanak alkoholt, viseljenek sapkát vagy kalapot, használjanak fényvédőt és keressenek árnyékot, erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy az idősek, a várandósok, a kisgyermekek és a krónikus betegek a hőség idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat több Pest vármegyei településen, erről ír a Telex. A portál információi szerint Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról egyebek mellett a járdák, utak mosása és az úszómedencék feltöltése. Ma van a Nemzetközi Parlagfűnap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára.

0: A parlagfővirágpor a súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfő írtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

Kettő óra után a Jazzy Lexikonban Kajerik Andrea köszönti Önöket. A The Secret Souls együttes a napfényes Kaliforniában alakult. Zenéjüket a 60-as, 70-es évek klasszikus soul dallamai inspirálják. A trió jelenleg világkörüli turnén van, július közepéig európai fesztiválokon és klubokban lépnek fel. Jön tőlük I'll Live For You. Elsőként a Ghostbusters-től szól az Upside Down, a New Disco House formáció az idén jelentkezette kislemezzel, mely Diana Ross 80-as évekbeli listavezető dalának új verziója.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és a Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa, rekord idő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját, a londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút, benne a járműpark messze megelőzte korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában.
0: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. A Martin King Quartet elektronikus formáció a 90-es évek közepén hívta fel magára a figyelmet az a Cruising zeneszámmal, mely egy 95-ben megjelent válogatás albumra került fel. Itt lesz egy Los Angeles-i duo is, a Bittersweet. 20 évvel ezelőtt megjelent The Mating Game debütáló albumukról szól mindjárt egy felvétel a Dirty Laundry. Elsőként a brit Jungle együttestől szól a Dominoes, akiknek ismerősen cseng a dal, nos Gloria Ann Taylornak volt 72-ben egy soul slágere, a How Can You Say It, a már is hallható dal ennek elemeire épült.

0: Jazzy Lexikon.
1: Andrássy Gyula gróf a 19. századi magyar történelem egyik kimagasló, korszakformáló politikusának tekinthető. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején nemzetőrként harcolt, majd a forradalmi kormány követként Konstantinápolyba, a török birodalom központjába küldte. A szabadságharc leverése után az emigrációt választotta, távollétében azonban halálra ítélték és hajnó parancsára jelképesen felakasztották. Nevét egy faltáblára ráírták, melyet a hóhér felszögezett a bitófára. A franciaországi emigrációban élő jóképű gróf ekkor kapta a francia nőktől a szép akasztott elnevezést. Mikor Ferenc József 1857-ben közkegyelmet hirdetett, Andrássy élt a lehetőséggel és hazatért. A hazabölcsét, Deák Ferencet követve lett a kiegyezés híve, és ő vezette a bécsi császári udvarral való tárgyalásokat, melynek következtében megszületett az 1867-es kiegyezés. Már ennek elfogadása előtt Ferenc József Andrássy Gyulát nevezte ki miniszterelnöknek, később pedig az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere lett. Szobrát az országház déli oldalában találjuk, nevét az egykori Sugárút, a mai Andrássy út őrzi.
0: Jazzy Lexikon.

rezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

folytatódik a Jazzy Lexikon. A 13 évvel ezelőtt megjelent Forever Gentleman válogatás albumra a régi idők nagy slágerei kerültek fel modern átdolgozásban. A Singing in the Rain dal például kis hián egy évszázada született. 1929-ben egy Broadway produkcióban mutatták be, világhírű pedig 52-ben lett Gene Kelly táncának köszönhetően az azonos című musicalben. Elsőként Lola Coca-tól szól a GQ, a ma már 37 éves brit énekesnő 10 évvel ezelőtt szerzett magának hírnevet a dallal. You're a man with-

0: Jazzy Lexikon.
1: A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a stadion és a Pillangó utcai megálló között.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Arany János életének meghatározó pontja volt, amikor a Kisfaludi Társaság 1860. júliusában megválasztotta igazgatójának, ekkor költözött a fővárosba. Első pesti lakhelye az Üllői út és a Három Pipa, ma Erkel utca sarkán álló épület volt. A csendesnek cseppet sem nevezhető környék ekkor nagy átalakulásokon ment keresztül. Sorra építették az elegáns bérpalotákat, azonban az utcákat még javában a kereskedők nyikorgó szekerei uralták. Arany a lakásról ezt írt a Tompa Mihálynak szóló levelében. Ez egy 4 jószobás szállás, de baj az, hogy a központtól kissé távol van, hogy második emelet, és ami fő, hogy többnyire új nép lakja, mely ököllel szokta ügyes-bajos dolgát igazítani egymás közt. A kisebb kényelmetlenségek ellenére Arany János rímbe is szedte első pesti lakását, a Három Pipa utca című versben emlékezett meg róla.
0: Jazzy Lexikon.

0: fiataloknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Tombol a kánikula. Vízkorlátozást és vasúti sebességkorlátozást is elrendeltek. Kína kell a Budapest-Belgrád vasútvonal szerződés nyilvánosságához. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Mától harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent. Az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hév vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hétvégén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahol több ezer résztvevőt várnak. A miniszterelnök által vezetett védelmi testület az extrém meleg miatt körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le ma a tiszti esküt. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. A miniszter emlékeztetett, hogy a beruházás már majdnem elkészült. A tehervonatok már használják a pályát, de a vonat befolyásoló rendszert még jelenleg is tesztelik. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Délután 7:30-8:00 lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodálykörönttől a Kossuth térig az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni, ami érinti a tömegközlekedést is. A változásokról a BKK Infón lehet tájékozódni. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, különösen Tatabánya környékén 4 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Az M7-es autópályán a Balaton felé is élénk a forgalom. Országszerte süt a nap, elvétve van néhol gomoly felhő, a szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Budapesten rendezvények miatt lezárásra kell készülni az Andrássy úton és a Hősök tere környékén is. Már lezárták az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Holnap hajnalig lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körút egy szakaszát, a Hősök terét körben és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma délután 3 órától 5:30-ig a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila utca, Mikó utca útvonalon a vérmezőig. Továbbá 7:30-8:00 a Kodálykörönttől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon is. Ma este 6:30-től éjfélig lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Mától a 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt várhatóan július 12-éig. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik, az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt.

0: Ebel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között. A Határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban igyekszünk mindig megemlékezni a világnapokról, vagy olyan napokról, amely Magyarországhoz kötődik, nem marad ki a gyermeknap, az anyák napja, és persze az apák napja sem fog kimaradni, úgyhogy most az apák napja lesz a témánk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy azon kívül, hogy az eredetét megismerjük, vajon Budapesthez egyhoz fog kötődni, mert ugye legutóbb anyák napján ott az anyáknapi szobrokról meséltünk a hallgatóknak.
2: Igen, hoztam egy-két szobrot is, de szerintem nagyon érdekes, mert tényleg ez egy kicsit méltatlanul háttérben lévő ünnep. Az anyák napja az mindig sokkal nagyobb média figyelmet kap, és egyáltalán az anyák szerintem több figyelmet kapnak, és azt gondolom, hogy ez úgy szép, hogyha az édesapákról is megemlékezünk, hiszen pont ugyanolyan fontosak a gyermekek életében, ugyanannyira nélkülözhetetlenek a sorsuk formálói. Magyarországon és a világon nagyon sok helyen június 3. vasárnapja az apák napja. Nálunk is így van. Hogy ez miért pont ekkor van, ez nagyon érdekes, hogy nem ismertem a történetet, úgyhogy gondoltam, hogy ezzel is kezdhetnénk. Jó. A legismertebb variáció szerint ez az ünnep egy bizonyos Sonora Smart Dodd nevű hölgyhöz kapcsolódik. Ő a 20. század elején szorgalmazta ennek az ünnepnek a létrejöttét, ugyanis az amerikai hölgy és a testvérei, ők anya nélkül nőttek fel, édesapjuk nevelte őket, aki egy polgárháborús veterán volt, William Jackson Smart, mivel a második felesége életét vesztette, utolsó közös gyerekük születése közben neki kellett helytállnia mindkét szülő helyett. Rendkívül odaadó, kitartó, példamutató édesapa volt, és ez inspirálta arra a lányát, Sonorát, hogy az anyák napja mellett az apák is kapjanak egy napot, amikor tényleg őket ünneplik, és rájuk emlékeznek. A lány eredetileg június 5-ét szerette volna apák napjának, ez volt ugyanis az ő születésnapja, édesapja születésnapja, de a hatóságok malmai egy kicsit lassabban őrültek, úgyhogy végül június 3. vasárnapjára jegyezték be az apák napját.
1: Mióta ünnepeljük ezt?
2: Az első apák napját 1910. június 19-én ünnepelték, és ezt követően minden évben megtartották ezt az ünnepséget, azonban el kellett teljen néhány évtized ahhoz, hogy ez szélesebb körben, országhatáron túl is ismerté váljon, és ehhez nagyon sokat hozzájárult az Amerikai Egyesült Államok 28. elnöke Woodrow Wilson, aki részt vett egy 1916-os apáknapi ünneplésen, és emellett az akkori külügyminiszter is szorgalmazta ennek az ünnepnek a széles körben való megismertetését, bár annak idején azért volt is ellenállás. A szivarárusok és a férfiruha készítők ugyanakkor meglátták az ünnepben rejlő pénzügyi lehetőséget, és ők viszont szorgalmazták ezt az ünnepet, és bár sokáig nem vette komolyan a közvélemény ezt a napot, a feminizmus sem segített, végül is 1972-ben Richard Nixon amerikai elnök tette hivatalosan elismerté. Tehát azért el kellett telnie 6 évtizednek, hogy az ünnep egy lokálisból egy egészen globális ünneppé váljon.
1: Amerikában tehát akkor hivatalos ünnep lett, és utána ez hogyan jött át mondjuk Európába?
2: Nagyon érdekes, hogy ez az ünnep nem csak Amerikában ismert, hanem több más országban is, és nem mindig ugyanakkor ünneplik. Tehát erre nagyon sok variáció létezik. Németországban például már a 18. században is ünnepelték. Ott a mennybe menetel napja, a húsvét utáni 40. nap volt az apák napja. Az Egyesült Királyságban érdekes módon 9 hónappal az anyák napja előtt tartják az apák napját. Az iszlám világban áprilisban van, Tájföldön pedig a mindenkori uralkodó születésnapja határozza meg az ünnep pontos dátumát. Magában a katolikus vallásban is van hagyománya az apák napjának, ez március 19-e, Szent József napja. Az egyház március 19-én, Szent József napján tartja ezt az ünnepet.
1: Itthon?
2: Itthon szerintem még mindig jóval kevesebb szó esik erről az ünnepről, mint az anyák napjáról. Találtam különben egy nagyon érdekes néhány mondatot, egy 1938-as Nők világa című labból, idézhetem?
1: Igen.
2: Szabadjon szót emelnem az apák érdekében. Ádám óta ők voltak a világ legsajnálatra méltóbb alanyai. Soha senki, még a kutya sem törőd velük. Így írtak 1938-ban, de hát szerintem azért ez is egyre szélesebb körben ismert, ezért most mi is tehetünk, hogy emlékezzünk meg az édesapákról. Ahogy mondtuk, tényleg ugyanolyan fontosak, mint az édesanyák, úgyhogy szerintem mi is hívjuk arra a rádióhallgatókat, hogy köszöntsék fel az édesapjukat, ha tehetik, vagy emlékezzenek meg róla, ha már nem tölthetnek együtt időt, vagy legalább öleljük meg őket.
1: És akkor van két szobor, amely ehhez a naphoz kapcsolódik, vagy olyat ábrázol, hogy apa, fia,
2: hát,
1: a lánya.
2: Itt bizony nem volt olyan könnyű szobrot találnom, nem volt olyan könnyű, mint az anyák napjára. 17. kerületben található a Borsó út 45-ös szám előtt, itt van egy óvoda, és az óvoda előtti parkban találjuk ezt a szobrot, Laborc Ferencnek az Apa és Fia című szobra, 1982-ből. A másik pedig az én egyik nagyon-nagyon kedves szobrom, ezt mindenki megnézheti a város szívében, van a Vörösmarty téren, a Vörösmarty szobor, ami ugye egy nagyon sokalakos szoborkompozíció, a közepén találjuk Vörösmarty Mihályt, de körülötte a társadalom szinte minden rétegének a képviselőit megtaláljuk. Van itt munkás, van díszmagyar ruhás férfi a kislányával például, ami egy nagyon szép apa-lánya kapcsolatot mutat. Van itt iskolás fiú, öreg paraszt, tehát több generáció férfi tagjai is megjelennek, de van egy munkás a feleségével és a kisfiával, tehát van egy ilyen háromalakos család kompozíció rész is ebben a haraszti mérkőtömbből kifaragott szoborban. Úgyhogy, ha elmegyünk a Vörösmarty térre és alaposan szemügyre veszük, akkor találunk ott édesapákat is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és minden apukának boldog apák napját kívánunk.
2: Így van.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban ma sétálni fogunk, de nem vízszintesen, hanem mondhatnám azt is, hogy függőlegesen. Egy toronytúrán vehetnek részt most velünk a hallgatók.
2: Igen, arra gondoltam, hogy olyan szép idő van már mostanság, és ha valaki szeret felmenni tornyokba, és szereti madártávladon megcsodálni a fővárost, akkor érdemes egy-egy ilyen helyet beiktatni. Beszéltünk már a MOL kampusztoronyról, és most a Mátyás templom tornyát hoztam a rádió hallgatóknak, ami az, nekem az egyik személyes kedvencem. A toronyról nagyon fontos tudni, hogy Mátyás király volt az, aki a délnyugati harangtornyot, tehát ezt a nagyon szép nyolcszögletű tornyot ráemelte a templomra, és ekkortól nevezzük a tornyot Mátyás templomnak, hiszen a templomnak a hivatalos neve Nagy Boldogasszony templom. Ez a nyolcszögletű torony, ez rajta elhelyezett címer felirata szerint 1470-re készült el. Akkor nem volt még az a mostani szép csipkés, gótikus csipkés sisakja, hiszen ez csak később került rá, de maga a nyolcszögletű torony az már 1470-ben állt. Aztán tudjuk azt, hogy jött a törökkor, templomból mecset lett, és a müezzinek naponta ötször mentek fel a toronyba, ötször hívták imára az iszlám hívőket, és ahogy mondtam korábban, a milleniumi átépítések során Sulek Frigyes álmodta meg a mostani nagyon szép gőcsipkés tornyot. És ebben a toronyban az 1890-es évek végén történt egy nagyon érdekes momentum, a fővárosi lapok erről be is számolnak, hogy a fővárosi tűzoltók főparancsnoka felmászott a toronyba, azzal a céllal, hogy megvizsgálja, idézem, vajon a Mátyás templom erkélye alkalmas-e tűzjelző állomásnak. És ő úgy találta, hogy igen. És hát ezzel a kedves hírrel lepte meg Budavár a lakóit, hogy a jövő évtől, azaz 1895-től kezdődően a Mátyás templom tornya tűzjelző torony lesz.
1: Ebbe a toronyba csak a kiváltságosok és akiknek ott dolga volt, azok léphettek be?
2: Így van, pontosan. Tehát régen ugye őrszemek figyelték a toronyból mindig a várost, és ha tűz ütött ki, akkor riasztották a lakosságot. Tudjuk azt például, hogy az 1840-es években hat templom a harangkongatások számával jelezte, hogy melyik városrészben támad fel a tűz. A belváros egy harangot kongatott, a Ferencváros kettőt, Józsefváros hármat, Lipótváros négyet, Terézváros ötöt, a budai Mátyás templom pedig hatot kongatott, és így jelezte a tűz kitörését. Tehát egy ilyen tűzjelző tornyot hoztak létre a Mátyás templom tetejében. Aztán tudjuk azt, hogy idővel a toronyőrség már távbeszélőn jelentette a tüzet a laktanyába, és 1900 környékén már szinte mindenütt telefon helyettesítette a távírót is. Ez a módszer különben egészen sokáig fennmaradt, 1911-ig volt a Mátyás templom tornyában tűzjelző állomás.
1: Tehát tűzjelzésre használták. Kik voltak még itt a toronyban?
2: Ami szintén nagyon érdekes, hogy toronyzenészek is szolgáltattak zenét a Mátyás templom tornyából. Ezek a toronyzenészek a szabad királyi városok alkalmazásában álló muzsikusok voltak, és hát a városok zenei életének központi szereplői. Zenével fogadták az érkező, az áthaladó és a távozó előkelőségeket, de emellett ők kezelték a toronyórát például, őrködtek, tüzet jeleztek, ahogy mondtuk már, és tudjuk azt, hogy a Mátyás templom tornyából már 1500-ban például a toronyzenészek újévi köszöntő zenét szolgáltattak. 1500-ban.
1: Elképesztő.
2: De szerintem ez fantasztikus. Aztán beszéltünk a műezinekről, akik szintén föntről jelezték az ima alkalmakat, és aztán a Mátyás templom tornyában 1896-tól csendült fel ismét a zene, általában évente egyszer, de nagyon szép hagyományt teremtve ezzel, és ezt a hagyományt aztán a kőbányai Szent László templom is átvette 1899-ben. Nekem az egyik személyes álmom lenne, hogyha ezt újra talán fel lehetne eleveníteni a Mátyás templomban. Képzeld el, hogyha a toronyból zenét hallhatnánk. Szerintem fantasztikus lenne.
1: Mióta látogatható a nagy közönség számára? Látogatható?
2: Látogatható 2015 óta, ugye felújították a templomot, és ennek keretében a tornyot is, tehát 2015 óta megnyílt a harangtorony, szervezett túrák keretében fel lehet menni. A torony magassága egy picivel több, mint 78 méter, és hát a kilátó teraszra 197 lépcső megmászása után jutunk fel, tehát azért ez egy jó kis kardió program, és 46,73 méter magasságból élvezhetjük a város panorámáját. Közben, ahogy felmegyünk, háromszor meg is állunk, a Mátyás torony szobában, illetve az alsó és a felső harangszinten, de hát a kilátás az tényleg mindenért kárpótolja az embert, hiszen ha jó az idő és tiszta a levegő, akkor akár a Gödöllői kastélyig is el lehet látni.
1: Nagyon szépen köszönöm. De jó.
2: Olyan érdekes, nem?
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hál Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hál Varga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most Róbel Alajosra fogunk emlékezni, 170 évvel ezelőtt született, úgyhogy ha találkoznak olyannal, hogy Róbel 170 jubileum év, akkor ez emiatt van.
2: Így van, és nincs ezzel másképp a Magyar Képzőművészeti Egyetem sem, aki a Róbel 170 jubileumi év keretében tiszteleg a legendás szobrászművész születésének 170. évfordulója és halálának 100. évfordulója előtt, ugyanis ő 1856. június 21-én született. Tehát nagyon szép kerek évforduló. Ez az évforduló nem csak Róbel Alajos életművére irányítja a figyelmet, hanem felidézi azt az egészen különös, romantikus világot is, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legendás Epres kertjében született, életre keltve ezzel egykori szellemiségét és ennek a hangulatát.
1: Az Epres kerti szobrászmesteri iskoláról mesélj akkor egy kicsit.
2: Igen, ez egyszerre volt műterem, volt iskola, színház és romantikus díszlet is, egy olyan világ, amelyben a múlt megelevened, hiszen nem véletlen, hogy kortársai Róbel Alajost Epreskerti várúrnak nevezték, hiszen alakját számos legenda övezte. Elvárta például a portástól, hogy minden reggel kürtön fújja el az ünnepi fanfárt, amikor a mester lóháton kivágtatott az Epreskertből. De azt is tudjuk róla, hogy történelmi jelmezes estélyeket rendezett, ahol bíborosi ornátusban vonult, tanítványai vitték az uszáját, a kert pedig bengáli fényben úszott. De arról is van például feljegyzés, hogy egy farsangi éjszakán akkora mágiát raktak, hogy a környékbeliek tűzvészt sejtve kihívták a tűzoltókat. Az emlékezések szerint még a kutyáját is oroszlán jelmezbe öltöztette Róbel Alajos azért, hogy elriassza a betolakodókat. Ezekből a leírásokból egy hihetetlenül színes és tényleg romantikus egyéniség bontakozik ki.
1: Róbel Alajos, ugye ő egy magyar szobrász volt, a századforduló magyar szobrászatának vezető egyénisége, de én azt gondolom, hogy minden művésze életében eljön az, amikor elkezd tanítani. Az ő életében is volt ilyen?
2: Igen, méghozzá 1885-től 40 éven keresztül tanított a Képzőművészeti Egyetem jogelődjén az Országos Mintarajztanodán, 1897-ben pedig megalapította a Szobrász Mesteriskolát, ugye ennek volt az Epreskert a fő helye. Ott rendezte be tehát az oktatás és az alkotás különleges központját. Ez a mesteriskola, amelyet nyugdíjazásáig 1925-ig irányított, nem csak oktatási tér volt, hanem egy sajátos romantikus kis univerzum, historizáló díszletek, volt ott egy barokk kálvária, gótikus kőtöredékek, antik másolatok, és ezek között születtek azok a művek Róbel Alajos keze alól, amelyek a mai napig meghatározzák Budapest arculatát.
1: Mik ezek? Lesznek példák?
2: Egészen elképesztő. Például a Budai Királyi Palota Mátyás kút szoborcsoportja, erről már beszéltünk, a Halászbástya mellett álló Szent István szobor, például a Zeneakadémia homlokzatán található Liszt Ferenc szobor, vagy például a Nemzeti Múzeum előtti Arany János szobor. Ezek mind-mind olyan meghatározó szobrai a fővárosnak, amiket szerintem mindenki ismer, és mindenkinek megjelenik valami, tehát Róbel kezenyoma tényleg ott van a város számos pontján.
1: A Magyar Képzőművészeti Egyetem volt az, aki ugye elkezdte a Róbel 170 jubileumi évet, de mivel várják, vagy hogy kezdődött ez az év?
2: Ez a jubileumi év jelmezes farsangi mulatsággal és egy különleges kiállítással indult, hiszen a mester emlékét próbálták ezzel feléleszteni. Az egyetem hallgatói, oktatói, munkatársai Út a halhatatlanság forrásához című 1897-es történelmi jelmezes művészbál kortárs parafrázisával, látványos jelmezekkel, élőzenével, lovasokkal, illetve saját készítésű lakomával idézték meg az epreskerti ünnepségek romantikus hangulatát. Így indult tehát a jubileumi év, és ezzel egy időben nyílt meg, és december végéig látogatható a Róbel Epreskertje című kiállítás, és ezzel elmondhatjuk, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem szó szerint kivitte Róbel életművét és történetét az utcára, hiszen a Bajza és a Szondi utcán sétálók 20-20 nagyméretű tablón keresztül ismerhetik meg Róbel legendáit és az Epreskert történetét. A kerítésen elhelyezett tablók óhatatlanul is megállásra, olvasásra, felfedezésre hívják a járók előket. És ennek a tárlatnak az a különlegessége, hogy mindeddig publikálatlan archív fotók engednek bepillantást Róbel műtermének világába, az Epreskert történetébe, sőt az első világháború idején itt működő hadikórház mindennapjaiba is. Ezek a fotók a művész leszármazottainak gyűjteményéből kerültek a kiállítás részére.
1: Lesz a csúcspontja a jubileumi évnek?
2: Igen, a Róbel 170 című nagyszabású kiállítás július 16-án nyílik meg az Egyetem Andrássy úti főépületében, a Barcsai teremben.
1: Szerintem ez is egy nagyon jó apropó, hogy esetleg egy ilyen túrát szervezzünk magunknak, hogy olyan szobrokat nézzünk meg, amely Strobel Alajoshoz kapcsolódik. Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest múzeumai sorozatunknak egy következő állomása érkezik, amely pedig nem más, mint az Unikum ház. Ez egy magán, állami, hogy képzeljük el, illetve mi minden található benne, bár én azt gondolom, hogy a népből azért már kiderül, és hogy hol vagyunk, ez is nagyon fontos.
2: Hát igen, a Cvak Unikum több mint 40 hazai, illetve a világ minden részéről érkező fűszer és gyógynövény kivonatából, illetve párlatából készül. Ugye a legenda szerint az italt először a Cvak család egyik őse, Cvak doktor készítette gyógyszerként, és felajánlotta második József Habsburg császárnak, aki miután megkóstolta azt, így szólt németül, das ist ein Unikum, ugye azt jelenti ez, hogy hát ez egy igazi unikum, különlegesség, és ez lett aztán a neve ennek a tényleg mára már összetéveszthetetlen gömbölyű üvegbe palackozott gyógynövény italnak. Szerintem minden magyar ismeri az unikumot, rajta a keresztet, piros keresztet, úgyhogy ennek a nyomába megyünk most. Az Unikum Hungaricum. Tehát Magyarország nemzeti italaként is ismerhetjük. A receptje pedig 7 pecsétes családi titok. Azt tudjuk a recept szerint, hogy az unikumot 6 hónapon keresztül tölgyfahordóban érlelik, és hogy mindez hol történik, ide látogatunk, a Soroksári úti gyár pincéjébe. Tehát a Soroksári úton vagyunk. Cvak József 1840-ben alapította a gyárat, amely 1892-ben költözött a Dunapartra, erre a Soroksári úti telekre, ahol felépítették ezt a gyárépületet, és a gyár a kommunizmus 40 évét leszámítva mindig is a család tulajdonában volt. Tehát ez megválaszolja az első kérdésedet is, hogy a mai napig is egy magánkezdeményezés, tehát egy magán, egy családi tulajdonban lévő múzeum, és dr. Cvak 5. generációs örököse, Cvak Péter 1988-ban tért vissza Magyarországra, visszavásárolta a gyárat partnerével, az Underberg családdal együtt. Azt tudjuk, hogy Cvak Péter elhunyt 2012-ben, de már előtte átadta a részvénytársaság igazgatóságának elnöki tisztjét, a legfiatalabb fiának Sándornak, és majd lánya Izabella is az igazgatóság tagja lett.
1: Mit található az Unikum házban, azaz a múzeumban?
2: A Cvak család történetét is megismerhetjük, nagyon érdekes, nagyon regényes a családnak a története. A vitrinekben megismerhetjük a korábbi palackokat is, tehát ahogy az elején is mondtam, ez egy nagyon jellegzetes gömbölyű üveg, azért az évek során változott a címke rajta, picit a formája is, de mindennek nagyon sok tárgyi elemét is megláthatjuk a múzeumban. Megnézhetjük a régi lepárlót is, amit az Unikum szívének hívnak, hiszen itt készül a legendás ital, megfigyelhetjük, hogy tölgyfa hordókban hogyan érlelik. Megláthatjuk a gépeket is, amelyet a lepárláshoz használ, illetve a fűszereknek egy jó részével is megismerkedhetünk, hiszen ahogy mondtam, a receptúra az titkos, több mint 40 összetevője van, ebből néhányat persze a család publikussá tett, de hát maga az a plusz titkos összetevő, amiről nem tudhat senki, az persze itt sem válik számunkra ismerté. Digitális élményben is részünk lehet, le lehet menni, körbe lehet járni az egész gyári létesítményt. Megnézhetjük például azt a svéd útlevelet is, amelyet Raúl Wallenberg svéd diplomata állított ki Cvak Péter számára, ugye nem árulunk el titkot azzal, hogyha elmondjuk, hogy a Cvak család zsidó származású, zsidó hátterű, tehát ezért volt fontos, hogy Raúl Wallenberg próbálta őket is menteni, illetve azt a plakátot is megfigyelhetjük, azt a bizonyos vizes ember plakátot, amit te lehet, hogy te is, vagy mindannyian így emlékszünk van, rá, amikor igen, egy vizes férfi fej bukkan ki, aki nagy lelkesedéssel reklámozza az unikumot, és hát emellett meg is kóstolhatjuk, hiszen az unikum most már az eredeti keserű íz mellett számos új ízzel gazdagodott, ezeket meg lehet kóstolni, úgyhogy egy több érzékreható élmény lehet részünk, hogyha ellátogatunk oda.
1: És van természetesen ehhez is legenda, mint oly sok minden máshoz, hogy az Unikum receptje titkos, ez ugye nem legenda, viszont az, hogy a leírás állítólag az esztergomi bazilika levéltárában van, hogy ez így van, vagy sem, hát az nem derült ki, de ide is ellátogathatnak, köszönöm.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most nagyon-nagyon-nagyon sokat megyünk vissza az időben, Szent László születésnapjáig, és ennek apropóján pedig egy nagyon különleges templomot ismerhetnek meg. Na de jöjjön a dátum, illetve jöjjön akkor ez a templom.
2: 1046. június 27-én 980 évvel ezelőtt született meg a lovak király, Szent László. Valóban ő ihlette az 1900. június 27-én, tehát szintén a születésnapján felszentelt Szent László templom építését is. És Kőbányára látogatunk ennek a templomnak a keretében.
1: Erről a templomról már egy régebbi műsorban megemlékeztünk, és akkor említetted, hogy ez egy leg. Mikor végigvettük a kerületeket, akkor Kőbányán ez volt az egyik leg.
2: Igen, és kiderül, hogy mi a leg a templommal kapcsolatosan. De hogy miért is itt épült fel, és milyen is volt Kőbánya, amikor ez a templom megépült, azt mindenképp elmondhatjuk, hogy az 1800-as évek második felében az ipari fejlődéssel ugrásszerűen megnövekedett Kőbánya lakossága, és hát a katolikusoknak szükségük volt egy nagy befogadó képességű templomra, mivel kinőtték a kápolna téren álló Conti kápolnát. Így merült tehát fel a templom építésének ötlete, amelyre több tervező is benyújtotta a pályázatát. Az 1896-os világkiállítás miatt az építészek egymást próbálták túlszárnyalni, szebbnél szebb tervek születtek, és végül a pályázatot a Kőbányán élő Lechner Ödön, a magyar szecessziós építészet nagymestere nyerte, páratlanul színes és részletgazdag tervvel. Ennek az épületnek az a különlegessége, hogy több építészeti stílust is felvonultat, megjelenik a perzsa és a magyar népi stílus, és igazi szín, minta és stílus kavalkádot találunk a templomon.
1: Mikor kezdődött ennek a templomnak az építése, ha 1900-ban szentelték fel?
2: 1894 és 99 között építették, és a legjelentősebb mesteremberek és tervezőik munkálkodtak rajta. Az fontos elmondanunk, hogy a templom helyén korábban egy csónakázótó állt. Oh.
1: Kőbányán vagyunk, és ez hozzájárul ahhoz, hogy innen valamit bele is tettek a templomba, de hátulról jövősen kérdeztem meg.
2: Abszolút, hiszen a templom építéséhez szükséges követ a Kőbánya nevét is megalapozó helyi kőbánya, illetve a téglagyár adta, és igazi különlegesség, hogy az épületet kívül belül gyönyörű pécsi, zsolnai termékek díszítik, a mázas téglák, a tetőcserepek, a díszek, a szobrok, a templomot őrző öt gyönyörű angyal és a színes mázas óralap is a porcelánmanufaktúra hírnevét öregbítik.
1: Milyen a templomnak a belseje?
2: Az oltárok, az apostolokat ábrázoló szószék, a keresztelőkút és a szentelt víztartó szintén zsolnai kerámia, templom belsejében található mozaikok és az ablakdíszek pedig Rót Miksa műhelyében készültek. Ezeket sajnos pótolni kellett, de az oltárok mozaikjai például eredetiek. A templom belsejében, méreteiben és szépségében is kiemelkedik a Szent Lászlót ábrázoló oltárkép, ez Roskovics Ignác műve 1899-ből, és a legenda szerint a főoltárt a II. Világháború idején a Kőbánya alatt húzódó óriási, több kilométeres pincerendszeren keresztül menekítették ki, darabokra szedve. Az ablakokon és a mellékoltárokon például megtaláljuk a felajánló családok neveit, az apró üvegmozaikokból készített Szent Antal oltárt például a közelben sörgyárat működtető Dréher Antal és családja ajánlotta fel.
1: A háborúban mennyire rongálódott meg ez a templom?
2: Hát nagyon nehéz időszak volt a templom számára is, hiszen a németek kilövő állásnak használták a kivételesen magas tornyot, az oroszok pedig istállónak a templomot. Aztán a II. Világháborút követően az 1970-es évek végén kezdődött el a felújítás, amely indokolatlanul elhúzódott, és szerintünk, nagyon sokak szerint a kor ideológiája is szerepet játszott ebben, hiszen gyönyörű templom volt, és próbálták áványerdővel elrejteni ezt a gyönyörű templomot. Több mint 20 éven keresztül állt áványerdőben, itt senki nem láthatta. Nekem a férjem kőbányai, és ő mondta, hogy ő egész gyerekkorában, fiatalkorában úgy látta a templomot, illetve nem látta a templomot, és fantasztikus volt, amikor végre eltávolították, 1992-ben bontották csak le az áványokat, és a felújítási munkálatok csak 2001-re fejeződtek be. És ahogy már te is mondtad a legelején, a templomnak a legje az nem más, mint hogy ennek a templomnak van a legmagasabb templom tornya, 83 méter magas, kupoláját tekintve pedig csak a Szent István Bazilika 96 méteres kupolája magasabb nála.
1: A látogatók, ha ellátogatnak most a Szent László templomba, hogy nézhetik meg?
2: meg lehet a templom belsejét is tekinteni, fel lehet menni a toronynak az erkély szintjéig is, és innen biztonságban megcsodálhatják a panorámát, ezt egyeztetni kell előre, ez nincs mindenki számára mindig nyitva, de látogatható. Ha felmegyünk a templom toronyba, akkor tiszta időben a Szabadság szoborig is elláthatunk, és azt is megfigyelhetjük, hogy a templom majdnem egy magasságban fekszik vele, hiszen Kőbánya hegye, ezt nagyon kevesen tudják, hogy Kőbánya tényleg egy elég magas területen fekszik, az Óhegy tengerszint feletti magassága 147 méter, ami tényleg összevethető a 235 méter magas Gellért hegyjel, illetve a 175 méter magas Várhegyjel. Tehát majdnem olyan magasan van a Óhegy, mint a Várhegy.
1: A templomnak milyen a környezete?
2: Előtte találjuk a névadó Szent László és az építész Lechner Ödön szobrait. Lechner szobrát halálának 100. évfordulóján avatták fel, és a főalak mellett az emelvényen az építész főműve, a kőbányai Szent László templom kisebb változatát is megtaláljuk, illetve a szobor elé helyezett mészkő csíkokon az építész legfontosabb műveinek a neve, illetve az építés éve olvasható. Tehát ez Lechner Ödönnek tényleg egyfajta életmű bemutatása.
1: Tehát akkor Lechner Ödön magyar szecesszió.
2: Igen, és ez pedig a magyar szecesszió egyik remek műve, és hát sajnos talán a központtól való távolabbi fekvése miatt kap a keleténél kevesebb figyelmet és látogatót, de ezen érdemes változtatni, úgyhogy ha lehet, akkor tegyünk róla.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezetőinek megbízatása. Vizet vittek a katonák a tömegrendezvényekre. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a médiatanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a házi állatokra és a vadon élő állatokra is. Hozzátette, hogy a vízügy, a katasztrófa védelem és az egészségügy munkatársai folyamatosan dolgoznak a hőség következményeinek enyhítésén. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orrfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítás a folyamatban van. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. A rendőrök perceken belül elfogták őket, közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Már délután egykor biztos volt, hogy megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte közösségi oldalán a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Napos idő várható kevés gomoly felhővel holnap is, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Budapesten rendezvények miatt lezárásra kell készülni az Andrássy úton és a Hősök tere környékén is. Már lezárták az Andrássy utat, a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Holnap hajnalig lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körút egy szakaszát, a Hősök terét körben és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró Városligetbe vezető sávját. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma délután 3 órától fél 6-ig a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Továbbá fél 5-től fél 8-ig a Kodály köröntől, az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon is. Ma este fél 7-től éjfélig lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Mától a 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták

0: A belső sávot a villamospálya karbantartása miatt várhatóan július 12-éig. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik, az 56-a a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között. A Határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzin.
1: A Jazzin kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hálvarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Békési Tíme, addiktológiai konzultáns, gyászkísérő, akit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy könyv kapcsán, egy frissen megjelent könyv kapcsán beszélgetünk most itt a Dr. Jazzyben, amelynek címe Elveszett gyermekkor, szenvedélybeteg szülők gyermekeinek veszteség és gyász feldolgozása. Ez már egy hosszabb kutatásnak az eredménye. Ezt a könyvet ön, Dr. Kassai Szilvia és Mucsi Georgina írta, de van ennek a könyvnek egy kvázi előzménytörténete, ez most mindenképpen a mi témánk szempontjából fogalmazom így, az újraépítés életek, szenvedélybeteg szülők felnőtt gyermekeiről szóló történetek. Azt gondolom, hogy amikor a szenvedélybetegségről beszélünk Magyarországon, akkor még mindig 2026-ban is elképesztően sok tabu és társadalmi stigmatizáció kapcsolódik ehhez a témához. Amikor elkezdték ezt a témát feldolgozni, mi volt az az alapgondolat vagy érzelem, amelyre például önök támaszkodtak és amelyben egységet találtak?
2: Mindenképpen szerettünk volna hangot adni annak a több százezer fiatalkorúnak, gyermeknek, és igazából több millió felnőttnek, akik oly módon rosszul működő családban nevelkedtek, ahol jelen volt a függőség vagy a problémás szerhasználat. És ez mindenképpen befolyásolja egy gyerek személyiség fejlődését, az életútját, hogy mennyire sikeres, milyen életutat tud befutni, ő lesz-e vajon az a következő generációja problémás szerhasználónak, vagy kényszeres segítő lesz, vagy munkafüggő, vagy egy elveszett gyerek, vagy egy izolált, infantilis szerencsejátékfüggő, vagy lehet, hogy egy egész jó életutat fut be, de az életét végig kíséri a szorongás, a nagyfokú szorongás, a szégyen, mint nagyon sok-sok sóstársnak a kísérő érzés, és megnehezíti a mindennapjait. De a legnagyobb vesztesek mindig a gyermekek, a gyerekkorú érintettek, akiknek az élete a szüleitől függ, rájuk vannak hagyatkozva, és abban nevelkednek, ami számukra megadatik, ami lehet akármilyen rossz, de egy gyermek, amíg más nem lát, azt hiszi, hogy hát így, ilyen ez az a élet, ez erről szól, és lehet, hogy később aztán rájön, hogy nem. Szóval mindig a gyerekek a nagy vesztesei, de igazából mi ezt az első könyvünkben is, meg ebben is nagyon hangsúlyozzuk, hogy itt mindig figyeljünk oda arra, hogy nem bűnösöket keresünk, itt ezekben a történetekben nincs hibás. Itt áldozatok vannak. A felnőttek is azok, valaha ők is ilyen elfeledett gyerekek voltak, és ha rendszer szemléletben gondolkodunk, már pedig abba gondolkodunk, abban érdemes, ugye azt tud adni, aki kapott, és így az egyik generáció a másik után mindig próbál jobbat, többet adni a gyermekeinek, de amit nem kapott meg, azt ő sem tudja továbbadni. Szóval lehet, hogy úgy tűnik, hogy messzire kanyarodtam, de hogy igazából ez a lényeg, hogy itt nincsenek bűnösök, itt vannak embereknek igenis persze rossz döntései, vagy vannak felnőtteknek a felelősség fel nem vállalása, a függőnek a saját függőségért, a mellette lévő társnak a saját rossz működésért, de a közösségek vezetőire is gondolhatunk, a társadalom vezetőire, a politikai döntéshozókra, hogy itt nagyon sok felnőtt felelősség nem teljesül. De itt még azon mindig fontos, hogy ne hibáztassunk, hanem annyira jó lenne végre a megoldásokat keresni, illetve amit már tudunk, mi szakemberek, és nem vagyunk kevesen, ahhoz az ellátórendszert felfejleszteni, mert ugye azt mondjuk, és ez több kutatás alátámasztja, hogy a függőség, vagy a problémás szerhasználat megjelenése a családban, az a család rossz működésének a tünete. És persze okoz bajokat, problémákat, fájdalmakat, de nem emiatt van minden rossz, hanem a család rossz működése termeli ki és tartja fenn hosszú távon a tünetet. És hogyha ebből a szempontból nézzük most meg a magyar ellátórendszert, akkor a magyar ellátórendszer tüneti kezelést végez, már pedig tudjuk, hogy a tüneti kezelés hosszú távon nem hoz eredményt. Tehát itt nagyon fontos, hogy ezeknek a családoknak kell segítség, családilag is, illetve a családtagoknak a maguk problémája mentén külön segítség, külön a függőnek, külön a társának, külön a gyerekeknek, meg együtt a családnak. És nyilván ez túlmutat az addiktológiai ellátórendszeren a probléma, de ebből a szemszögből nézve az ellátórendszernek ehhez még erősen fel kell fejlődnie.
1: Innen folytatjuk azonnal a dr. Jazzit, Békési Tímea addiktológiai konzultánssal, gyászkísérővel, a Szenvedélybeteg szülők gyermekeinek veszteség és gyászfeldolgozása című kötet egyik szerzőjével.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: drop the stone.
1: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
2: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége Békési Tímea, addiktológiai konzultáns, gyászkísérő, az elveszett gyermekkor, szenvedélybeteg szülők gyermekeinek veszteség és gyászfeldolgozása című kötet egyik szerzője. Családokról beszélünk most, miközben a kutatások azt mondják, hogy a szerhasználat esetében például nagyon gyakran a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok lesznek azok, akik mindenféle kapcsolati, szociális háló nélkül gyakran az utcán végzik, és itt a túlélés lesz az, ami működteti az ő mindennapjaikat, és szinte biztos, hogy kapcsolatba kerülnek majd valamiféle függőséggel, ha korábban az nem alakult ki. Nagyon gyakran szinte ugyanazok az érzelmi elakadások jelennek meg egy fel nem dolgozott gyász esetében, meg egy függőség esetében, én ezt jól gondolom?
3: Pontosan, igen, pontosan. Én ugye gyászolókkal is dolgozom, meg szenvedélybeteg családok különböző szerepben lévő tagjaival, és nagyon sok az átfedés. Nagyon sok az átfedés, itt van az életben valami megváltoztathatatlan nehézség, mondjuk ha valakinél kialakul a függőség, mert azért hangsúlyoznám, hogy nem csak függőkről beszélünk, hanem meg szeretjük most már inkább azt mondani, hogy szerhasználati zavar, ami kevésbé stigmatizál, igen, és megmutatja, hogy nagyon széles a spektrum, mert az enyhe szerhasználati zavarnál is ott van a családi diszfunkció, tehát onnan sem fog ébőrrel kikerülni egy gyerek sem, maximum nem lesznek olyan súlyosak a következmények, de ettől még ezok elég nehezek tudnak lenni. Tehát, hogyha valakinél kialakult a függőség, és csak úgy tud a jövőben egy megelégedett, elfogadható életet, életminőséget élni, ha valami nagyon nagy változást eszközöl az életében, márpedig a mai magyar társadalomban nem inni, az egy nagyon nagy feladat, de az egyén életé belül is nagyon nagy feladat, hogy valamit elengedjen, ami az ő identitásának, életének támasza, mankója, segítsége volt, mert minden esetben, ahol problémás használat alakul ki, mindig negatív érzésekre használják a szereket, illetve feldolgozatlan veszteség esetén könnyen bele lehet csúszni a problémás szerhasználatba, erre vannak kutatások. Tehát, hogy nagyon sok az átfedés, mert egyrésztről nagyon gyakran feldolgozatlan veszteségek vannak a kialakuló problémás szerhasználat hátterében, illetve, hogyha a szerhasználat nagy teret foglal egy ember életében, funkcionálissá válik, mert a stresszoldása, a fájdalmas érzések elnyomására, egyáltalán, hogy kapcsolódni tudjon másokhoz, hogy ki tudja mondani az érzéseit, ahhoz mind inni kell, tehát az intimitás probléma az jelentős, ugye az alkohol használati zavarral élőknél. Ezen az úton óhatatlanul újabb és újabb veszteségek fogják érni. Elveszített egészséget, barátot, családokat, munkát, jogosítványt, ki mit. Ilyen formán a függőségek és a veszteségek tulajdonképpen folyamatosan kéz a kézbe járnak, mert a kialakulás hátterében ott vannak a feldolgozatlan veszteségek transzgenerációsan, tehát hogy több generáción keresztül öröklődve, meg az egyén saját életében megélt veszteségek, a leépülés során újabb veszteségeket él meg, és a felépülés során is veszteségeket él meg, említsük itt, amire sokan nem gondolnak, hogy a szer elhagyásának a gyásza.
2: Bizony.
3: Mert az egy fontos eszköz volt, egy mankó, egy támasz, valaki identitásának a része, azt nem lehet csak úgy eldobni, mert, vagy letenni könnyedén azzal együtt is, hogy sok kárt okozott egy ember életében, de attól az még valaha egy nagyon fontos eszköz volt. Tehát ilyen komplexen, rendszer szemléletben kell ezt is látni, jó esetben így nézi a szakember, és akkor tud igazán jól segíteni.
2: Behoznám most ebbe a képbe, amit említett, a már szóba került társadalmi stigmatizációt, mégpedig azért, mert én úgy gondolom, hogy van a közgondolkodásban egy olyan összekapcsolódás, hogy aki szerhasználó, ott lesz valamilyen bűncselekmény is. Gondolhatunk családon belüli erőszakra, vagy személy elleni erőszakra, vagyon ellenire, de valamiért összekapcsoljuk a kettőt. És ahogy a transzgenerációs traumákról beszélt, eszembe jutott, hogy majdnem 100 évvel ezelőtt Szondi Lipót már írt arról a 30-as években, hogy a családi dinamika lesz az, ami ezt az egészet meghatározza. most is vannak ilyen kutatások, amelyek ráismernek erre.
3: Persze, de teljesen egyértelmű. Az addiktológiában a családterápia, a rendszer szemléletű megközelítés egy akkora áldás, erre aztán kutatás is van, ugye BNO kódok szerint vizsgálták, hogy melyek a különböző betegségek esetén melyek a leghatékonyabb terápiás módszerek, és F10-től 20-ig, ez a különböző szerektől való függőségeknek a BNO kódja, F10-től 20-ig a családterápia a leghatékonyabb pszichoterápiás módszer. Nem véletlenül egy ilyen tünet nem létezik, nem tud létezni csak annak a rendszernek a függvényében, ahol kitermelődik és fennmarad. Mert ha egészségesen működne a rendszer, akkor ha a tünet meg is jelenne, más családokban is átmenetileg megjelenhetnek tünetek, de hogyha alapvetően a családi dinamika, a család működése alapvetően egészségesebb, akkor a tünettel meg tud birkózni. Uh-huh. De a függőségnél azt látjuk, hogy sokan így élik le az életüket, így halnak meg, miközben ott van körülöttük egy család. Tehát ha egy tünet egy családban hosszú időn keresztül fennmarad, akkor az a helyzet, hogy ebben a család is asszisztál, természetesen nem tudatosan, de fenntartja ezt a tünetet. És ezért a leghatékonyabb a családterápia, vagy amit itt a könyvben is írunk és hangsúlyozunk, mert a kutatásunk is ezt erősítette meg, ami sok szakember, az enyém is szakmai tapasztalatunk, hogy rendszerben gondolkodva, rendszer szemléletben dolgozva sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni. És mára a családterápia elágazott három irányba van, ugye a családterápia, a párterápia, és a 90-es évektől elindult az önálló módszeré válás útján a rendszer szemléletű egyéni terápia, illetve konzultáció, ugye én is konzultáns vagyok, nem terapeuta. És nagyon jól lehet azokkal a módszerekkel dolgozni, meg ebben a rendszerben gondolkodva dolgozni, amelyek az egyénnel dolgozom, de mégis olyan feladatok, olyan technikákkal dolgozunk, ami mindig behozza a kontextust, ahonnan az ember jön, a családját, az őt körülvevő kapcsolati hálót, közösséget. Számára is sokkal jobban megérthető lesz, és ez nagyon fontos a gyógyulási folyamatban, hogy először is értsem meg, hogy miért van, miért történt ez az én családommal. Miért így alakult, hogy valamelyik szülőm vagy mindkettő szenvedélybeteg lett, és nem tudtak talpra állni, és belehaltak ebbe. És a fél életünk arra ment el, hogy nem tudtunk ezzel megbirkózni, és akkor sokan 30-40-50 évesen, vagy még később, most már ugye van néhány irodalom, amihez hozzá lehet jutni, meg többet igyekszünk róla beszélni, és emberek elindulnak ezután, hogy gyógyuljanak, hogy tudjanak akkor a saját életükben mostantól gyógyulni és változtatni. De ehhez már sajnos nagyon sok embernek ebbe bele kellett pusztulni, úgy, hogy nem volt számukra megfelelő segítség.
2: Innen folytatjuk azonnal a beszélgetésünket Békési Tímea addiktológiai konzultánssal, gyászkísérővel. Várjuk vissza önöket.
1: Jesse.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatódik egészségmegőrző műsorunk itt a Jazzin. A témánk az elveszett gyermekkor, szenvedélybeteg szülők gyermekeinek veszteség és gyászfeldolgozása című nemrég megjelent kötet, amelynek szerzői Békési Tímea, Kassai Szilvia és Mucsi Georgina, a Dr. Jazzy vendége, Békési Tímea, addiktológiai konzultáns, gyászkísérő. Hogyha abból indulunk ki, akkor nevezzük így, hogy függő szülőknek a gyerekeinél tetten érhető a hiperéberség, a hiperfüggetlenség, az identitásváltás, a rendkívül szigorú önkontroll, az, hogy ha minden rendben van, akkor káoszt akar csinálni, mert neki az a mintája. Szóval, hogy amikor ennyire össze-vissza érzelmekben van valaki, és még a gyász folyamatot is el kellene indítani valahogy, az szinte lehetetlennek tűnik, hiszen a gyász folyamatnál ugye arra gondolunk, hogy hát valamit elveszítettünk, de egyébként normális az életünk. Akkor, ha egy nem normális életvitel kapcsolódik ezzel össze, mission impossible, nem?
2: Annak tűnik, valóban annak tűnhet, és nem is árulunk, meg nem árulok zsákba macskát, hogy ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Amikor a kutatást megelőző tanulmányt írtuk, a máltai tanulmányokban jelent meg, ahogy a haragnak csak az emléke maradjon, egy autoetnográfia elemzés a szenvedélybeteg szülők elgyászolásáról, és ugye akkor kerestünk ehhez szakirodalmat, és akkor találtuk az amerikai Zupánik, Corinne Zupánik cikkét, aki sok ilyen emberrel dolgozott. Ő írta le, hogy a szenvedélybeteg családban való nevelkedés, illetve a szülő halála után milyen rétegei vannak a gyásznak. Az első, és talán a legnehezebben feldolgozható ebből az elveszett gyermekkor.
1: Ezért is lett a könyv címe.
2: Ezért lett ez a könyv címe. A másik réteg a fantázia szülő halála, a legtöbb gyerek elképzel magának egy jobban működő szülőt, és vágyik rá, hogy majd egyszer megvalósul. És a harmadik a szülő tényleges halála. És nagyon sokszor a veszteség első két rétegéhez nem tud hozzájutni, mert még él a szülő, még próbálkoznak, lehet, hogy vannak leállási kísérletek, minden esetre az energiát még az élet adta feladatok viszik el, nagyon sok esetben a szülő segítése, megmentésére tett kísérletek, vagy az értük való aggódás, és a szülő halálával szokott aktivizálódni a fantázia a szülő halála, illetve az elveszett gyerekkornak a nagyon nagy veszteség csomagja. És ez valóban egy nagyon nagy csomag. Amikor elkezdtem gyászcsoportokat vezetni, emlékszem az első csoportban csupa olyan fiatal felnőtt nő volt, aki már elvesztette az édesapját. Maga aztán utána is a gyászcsoportokban én azzal találkoztam, azzal a gyászmunkával, ahol nagyon hiányzik az, aki meghalt. És a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinél meg iszonyú ambivalens érzéscsomag, mert nagyon sok esetben nem hiányzik, ami volt.
1: Bocsásson meg, hogy itt megakasztom. Igen. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Akkor is, hogyha egy teljesen, most idézőjelben mondom, átlagos vagy megszokott gyászfolyamatról van szó, ahol nem volt függő a szülő, ott is gyakori, hogy nem merjük kimondani a nehéz érzelmeinket, hiszen van az a nagyon furcsa magyar mondás, hogy halottról jót vagy semmit, ami már rég megdőlt, és elnyújtja a gyász folyamatot, és sérülten hagyja a gyászolót, miközben ki kellene tudnia mondani, hogy gyűlölet van benne, hogy harag van benne az elhunyt iránt. Tehát ebben az esetben ez még hatványozottabban jelenhet meg.
2: Ez abszolút így van. Sok esetben nem a fájdalom az első reakció, hanem a megkönnyebbülés. És valamikor ez a megkönnyebbülés évekig tart, függően attól, hogy mennyi nehézség előzte meg a szülő halálát. Tehát tart a megkönnyebbülés, de azért jó, ha számítunk rá, hogy az a szülő, aki a világra hozott, meg ahogy tudott, felnevelt minket, egyszer el kell gyászolnunk. Azzal együtt, hogyha nagyon nehéz, problémás és terhelt volt a kapcsolatunk akkor is, mert párhuzamosan vannak jelen a fájdalmas érzéseink, a haragunk, a neheztelésünk, a tehetetlenségünk, a sok év alatt megélt frusztráció, párhuzamosan van jelen a gyermeki lojalitásunk. A gyereknek a kötődésre való vágya, a lojalitás, nyilván konfliktusokkal terhelt lojalitása a szülő felé, ami egyszerre tud távolító, vagy taszító lenni, vagy vonzó, tehát, hogy nem tudunk, a világ végére is elmehetünk, a földrajzi menekülést sokan választották, hogy legalább messze vagyok, és akkor nem kell látnom, ami van. De az már más, hogy lelkileg tudok-e olyan határokat húzni, hogy amit megfogalmaznak érintettek, hogy na, felhívtam a szüleimet, és akkor 3 napig tart, hogy így összerakjam magam, vagy hazamentem, és akkor 1 hétig tart regenerálódnom a nehéz érzésekből. Szóval ez egy nehéz folyamat. Nagyon sokszor jogfosztógyász kategóriába esik, mert sok kívülálló is gondolhatja azt, hogy hát annyi nehézség volt, meg annyi baj volt, hogy na, neki könnyebb lesz a gyásza, mert neki nem hiányzik a szülő. És ez nincs így. Egy szülő elvesztése mindig nehéz, máshogy lesz nehéz. Pont azért akartunk erről írni, mert ennek a gyásznak más a mintázata.
1: Ráadásul ugye a meg nem valósult boldog gyermekkort
2: pontosan,
1: is gyászolnia kell.
2: Pontosan, és közben a jelenben megtapasztalt, a gyermekkorban minket ért hatások következményei, ugye attól függően, hogy ez ugye kinek milyen súlyú és milyen negatív következményei vannak, milyen életvezetési problémákat tapasztal az életében. A jelenben meglévő problémáinkkal is kezdenünk el valamit, és ez van, hogy nagyon nagy tehernek bizonyul, hogy a jelenbeli nehézségeimmel, meg az elakadásaimmal is kellene valamit kezdeni, és akkor így beveri az ablakot a gyász. De igazából hát azt is nagyon sok esetben látjuk, hogy a szülő halálával nyílik tér, meg idő, meg energia arra, hogy valaki végre magával tudjon foglalkozni, és magára fordíthassa az energiáit, amit bőségesen a szülő felé adott vissza, amit már nem oda kellett volna adni, hanem a saját életére, meg tovább egy következő generációnak, vagy máshová tenni az energiáit.
1: Innen folytatjuk azonnal a beszélgetésünket Békési Tímea addiktológiai konzultánssal, gyászkísérővel. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Jazzy. Jazzy.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Békési Tímea, addiktológiai konzultáns, gyászkísérő, az elveszett gyermekkor szenvedélybeteg szülők gyermekeinek veszteség és gyászfeldolgozása című kötet egyik szerzője, szerzőtársai Dr. Kassai Szilvia és Mucsi Georgina. Van egy nagyon érdekes jelenség, a parentifikáció, amikor a gyermek akár akarja, akár nem, gondoskodni fog például a szerhasználó szülőről, lehet, hogy egyszerűen azért, mert rákényszeríti a család helyzete. De most nyilván ez egy újabb szegmense annak, hogy a meg nem valósult igazi gyermekkorát is el kell majd, hiszen ő lehet, hogy már 10 éves kora óta a szüleinek a szülője.
2: Pontosan.
1: Tehát még ezt a korszakot is el kell gyászolnia. Hogyha ő parentifikálódott egészen kicsiként, ha a popperi elképzelésből indulok ki, hogy nem lehet kihagyni életszakaszokat, amelyek egy bizonyos fejlődéssel együtt járnak, akkor ő lehet, hogy ő most 35 éves, de tulajdonképpen neki kimaradt 10 és 35 éves kora közötti teljes időszak, de az időben meg nem lehet visszamenni.
2: Pontosan, és ez is a veszteséglistára felírandó, sokan oda helyezik, hogy ezt a 10-20-30 évet nekem soha senki nem fogja tudni visszaadni.
1: Akkor ilyenkor hogy lehet segíteni?
2: El kell indítani a gyászmunkát. Hát amennyire valaki erre készen van. Mert van, hogy több év kell a szülő halála után, hogy az igazi gyászmunka el tudjon indulni, mert azt is látjuk, hogy ezekhez a fájdalmas érzésekhez nagyon nehéz közel menni. Tehát nem törnek úgy elő, mint hogy egy jól működő szülő, vagy egy szeretett hozzátartozó halála után, egy némi lefagyottság után, aztán jönnek az elárasztó érzések. Itt nem ilyen egyértelmű a helyzet. Lehet, hogy itt is jönnek, meg emlékbetörések, csak éppen nem a pozitív dolgok.
1: Igen.
2: Szóval ebben egy mondjuk segítő szakembernek nagyon tapintatosnak és türelmesnek kell lenni, és azzal elkezdeni dolgozni, amivel az ember, aki segítséget kér, beérkezik egy segítő kapcsolatba. És ő lehet, hogy azzal fog beérkezni, hogy itt vagyok 40 évesen, nem sikerült eddig egyik párkapcsolatom sem, szeretnék képessé válni az elköteleződésre, végeztem már önismereti munkát, és akkor látom, hogy itt ennek van híja, hogy ez a legégetőbb jelenleg az életemben. És hogy igen, persze, igen, meghalt a szülőm, meg kiderülhetnek ezek az életrajzi tények, de azzal kezdünk el dolgozni, amivel ő érkezik. És ez majd kibomlik ez a folyamat, és majd eljut oda, lehet, hogy csak évek múlva, és azt is gondolom, hogy egy ilyen önismereti utat, egy ilyen önismereti munkát nem lehet egy módszerben, vagy egy szakembernél elvégezni.
1: Ez nagyon sokrétű lesz.
2: Ez egy élethosszig tartó folyamat lehet. Ugye?
1: Ez elég rosszul hangzik.
2: Ez egyrésztről rosszul hangzik. Én úgy szoktam tompítani ennek a rossz hangzását, hogy képzeljük el azt, hogy amikor elérkezhet az életemben az, hogy végre tudok magamra eléggé figyelni, végre törődhetek magammal, az energiáimat végre a saját életemre fordíthatom, akkor látom azt, hogy eltelt 5 év, jobb lett az életem. Eltelik még 1, 2, 3, 4, 5 év, még jobb lett az életem. És visszatekintek, eltelt 10 év, mondjuk a szülő halála óta, és látom, hogy hú, mekkorát mentem, akkor miért hagynánk abba?
1: Igen, csak tudja, az jut eszembe, hogy mondjuk, ha nem szerhasználatról, hanem mondjuk egy betegségről van szó. Az orvosok nagyon gyakran elmondják, hogy annyira türelmetlen a beteg, annyira szeretne gyorsabban, jobban lenni. Úgy gondolom, hogy ennek az analógiája megvan itt is, mert itt is nagyon gyorsan akar jobban lenni, mert micsoda disznóság, hogy az ő élete elment a levesbe valaki más miatt, akinek biztonságot kellett volna adni, és ő semmit nem tehet erről. Szóval, hogy ez a fajta türelmetlenség meg is akadályozhat gyógyulási folyamatot, jól sejtem?
2: Persze, abszolút. Igen, erre is láttam példát. Igen. Hogy az a mély csalódottság szülőben, szakemberekben, ellátórendszerben, hogy azt mondja valaki 50-52 évesen, hogy úgy érzem, hogy kuka az életem. Hogy
1: és valami, lehet, hogy tényleg?
2: Valami sikerült, de hogy igazából, ahogy érzem magam, az, tehát egyszerűen haragszik, mérhetetlenül haragszik. Na, akkor mondjuk ezzel is lehet dolgozni, mert hogyha haragszik, akkor ennek létjogosultsága van, ezt lehetőleg ki kell mondani, kifejezni, átélni, lehetőleg olyan módon kicsatornázni, ami sem neki, sem másoknak nem ártalmas. És ezen az úton is megtörténhet, hogy valaki elkezdi megtapasztalni, hogy na, tudok már napokra esetleg, vagy ezt 5 percre szorongás nélkül lenni, vagy már 2 napja is, vajon mi hiányzik, mit? Ja, nem szorongtam.
1: Szóval, de van egy ilyen önreflexió?
2: Ugye most azokról beszélünk, akik eljönnek segítséget kérni, vagy akik, ugye ez nyilván a kutatás limitáció is, hogy akik kitöltötték ezt a kérdőívet, vagy aztán később, akik a szóbeli interjúkon részt vettek, ezek az emberek már végeztek valamilyen fokú, mértékű, mennyiségű önismereti munkát.
1: Azonnal folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazzy-ben, Békési Tímea addiktológiai konzultánssal, gyászkísérővel. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Jazzy. Együtt van.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Békési Tímea addiktológiai konzultánssal, gyászkísérővel. Az elveszett gyermekkor szenvedélybeteg szülők gyermekeinek veszteség és gyászfeldolgozása című kötet egyik szerzőjével. Az imént éppen arról beszélt, hogy azok, akikkel ön és a szerzőtársai dr. Kassai Szilvia és Mucsi Georginak kapcsolatba kerültek a kötet elkészítésekor, már azért egy bizonyos fajta önreflexióval rendelkeznek, rálátnak már a veszteségeikre. Ez mit jelent pontosan?
2: Kivétel nélkül megfogalmazzák azt, hogy hát úgy látják, hogy bizony ez egy élet, valószínűleg élethosszig tartó folyamat lesz, és erre mondom én azt, hogy ha már így van, ha már így alakult, mert ezt nem tudjuk visszacsinálni, egyrészt elgyászolni, hogy végre kimondhatóvá kell tenni, ami gyerekkorunkban nem volt kimondva, hogy miben nőttünk, hogy ott volt a dinoszaurusz a nappaliban, és akkor csak kerülgettük, hogy most mondjuk ki, hogy én egy szenvedélybeteg családban nőttem föl. Az, hogy el tudjak valamit gyászolni, azt először meg kell tudnom fogalmazni, amire lehet, hogy szavaim sincsenek, igen, mert ebben nem kaptam segítséget. Tudjam egyáltalán detektálni, kimondani, és elindulni a gyász, a feldolgozásnak az útján. Ezt tényleg azért sokféle módszer van szerencsére, amivel lehet dolgozni. Én említeném a meseterápiát, mert megcsináltuk az első, ezen a télen az első függőszülő gyászolóknak a gyászfeldolgozó csoportot, Kreil Melinda meseterapeuta társammal, megvártuk a kutatási eredményeket, és ehhez terveztük meg a folyamatot, és azért a meséket, mert tudjuk azt, hogy nagyon nehéz ezekhez a fájdalmas érzésekhez hozzáférni, és a mesék nagyon jó kulcsok ahhoz, hogy ezekhez hozzáférjünk. És egy nagyon szép folyamatot vittünk a csoporttal, és majd ősszel indítunk egy új csoportot.
1: Szándékosan nem akartam ezt a most megjelenő könyvet szétszedni, hiszen nagyon fontos, hogy mindenki maga tempójában, a maga érzelmi megélési lehetőségei mentén olvassa el. Lehet, hogy ez sokáig fog tartani, mert annyira megterhelő, de történetek is vannak benne. És ez nagyon fontos.
2: Igen, igen.
1: Tehát, hogy tényleg csak két szóban megemlítve a szerkezetét, ugye a kutatás tapasztalatait összefoglalják az első részben, végigmenve azokon a fontos fogalmakon, amelyeket most ön is említett itt, de itt vannak a személyes történetek. Az mindig nagyon sokat segít, amikor azt látom, hogy nem vagyok egyedül, hogy ez mással is megtörtént.
2: Pontosan. Ezért tartottuk fontosnak az újraépített életeknél, és itt az elveszett gyermekkornál is, hogy ez egy interjú kötet legyen, hogy leírjuk közérthetően az edukációs részt, a tudnivalókat, de mindig sokkal jobban közel tud engedni minket egy témához, hogyha sorstársak történeteit olvassuk el, amelyek egyedi történet, mégis sok azonosulási pontot találhatunk, és lehet, hogy elolvasok egy ilyen történetet, és kimond helyettem valaki olyasmit, ami ott volt valahol bennem, és akkor végre kimondhatóvá válik, végre valaki megfogalmazza. És ugye olyan emberek vállalták az interjút, akik rajta vannak ezen az úton, már sok pozitív tapasztalatuk van a felépülésről, és őszintén meg tudják osztani a nehézségeiket is, most már erre van rálátásuk, látják, hogy hol tartanak, mit nyertek, milyen pozitív hozadéka volt annak, mert írunk a veszteségek ajándékáról, és szerencsére az is van, ami ellensúlyozza a veszteségek nehézségét. Szóval a személyes történetek mindig sokkal közelebb tudják hozni hozzánk ezeket a fájdalmas témákat.
1: Zárszóként, mert sajnos nagyon kevés időnk maradt, pedig azt gondolom, hogy nem lehet eleget beszélni erről a témáról. Én nagyon pozitívnak tartom, hogy olyan közismert emberek is megszólalnak a témában, akiket sokan kedvelnek, követnek, és akiknek ez a fajta társadalmi szerepvállalása, ez nagyon-nagyon fontos. Például Kovács András Péter, ami nagyon fiatal ember volt, amikor én őt megismertem, és tudom, hogy mekkora teher volt számára az a családi háttér, amelyet szerintem a mai napig megpróbál feldolgozni, vagy Karafiát Orsolya, aki ugye szintén gyakran megszólal a témában. Hogyan állították össze a könyvben szereplők listáját? Milyen mintázat mentén álltak össze végül?
2: Hát szerettük volna, ha minél többféle különböző életpályát befutott ember meséljen a maga történetéről. Sok mindenben hasonló a történetük, de mindegyikben van valami különbség. Hogy minél több az olvasók közül, ahány történet annyiféle, hogy lehetőleg találjon azonosulási pontot. Ugye fontos volt, hogy ismert embereket is meg tudjunk szólítani, mert ők, ha a hírét viszik egy ilyen írásnak, egy ilyen segítő könyvnek, az többekhez eljuthat, mintha azok az emberek osztják meg, akiknek kisebb az ismeretségi köre, tehát nagyon fontosak számunkra ezek az emberek, de igazából ugyanolyan fontos mindenki, aki álnéven vagy névtelenül vállalta az interjút, és megosztotta a saját tapasztalatait. Tehát igyekeztünk minél sokszínűbbre alkotni ezt a könyvet.
1: A könyv címe tehát Elveszett gyermekkor, szenvedélybeteg szülők gyermekeinek veszteség és gyász feldolgozása. A kötet szerzői Békési Tíme, a dr. Kassai Szilvia és Mucsi Georgina, és aki esetleg szeretne még inkább kapcsolódni ehhez a témához, annak pedig javasoljuk akkor az ezt megelőző kötet, az újraépített életek elolvasását is. Békési Tímának nagyon szépen köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarka Marian.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.
3: Hey, baby, do you feel you're getting stronger? Just a little stronger every day.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezetőinek megbízatása. Vizet vittek a katonák a tömegrendezvényekre. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a házi állatokra és a vadon élő állatokra is. Hozzátette, hogy a vízügy, a katasztrófavédelem és az egészségügy munkatársai folyamatosan dolgoznak a hőség következményeinek enyhítésén. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orrfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. A rendőrök perceken belül elfogták őket, közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Már délután egykor biztos volt, hogy megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte közösségi oldalán a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Napos idő várható kevés gomoly felhővel holnap is, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei.

0: A Jazzin.
1: Budapesten rendezvény miatt lezárták az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Szakaszos lezárásra kell készülni, várhatóan 17:30-ig a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szintén szakaszos korlátozásra kell majd számítani 17:30-tól 19:30-ig a Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon is. Holnap hajnalig lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körút egy szakaszát, a Hősök terét körben és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját. Ma este 17:30-tól 20:30-ig lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Mától a 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik, az 56A villamos hétköznapokon is egész nap jár. Hétvégére az Orci úton a Barostér irányában a Kőris utcai villamos átjárónál lezárták a balra kanyarodó sávot pályakarbantartás miatt. A Kőris utcába a villamos vágányról lehet behajtani. A 23-as és a 24-es villamos helyett a Keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között pótlóbusszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

óra után önök a Jazzy Lexikont hallják itt a Jazzin. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Murea Meza olasz gyökerekkel is rendelkezik, de már Portlandben nőtt fel. Már 15 évesen kereste a fellépési lehetőségeket, s már fiatalon szinte az egész világot bejárt a különböző zenészek társaságában. Ezúttal a Protect Your Peace lemezzel érkezik. Dan West ausztrál soul zenész ma egy toszkánai tengerparti üdülőhelyen lép fel. Tavaly jelentkezett Give Me All Your Love albumával, melyről már is szól a Never Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: A síkságon elterülő Pestet hadászati, védelmi okokból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi Kiskörút vonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, azt szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is.
0: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Már is 4 évtizedet ugrunk vissza az időben, ekkor volt ugyanis sláger a Gabbentől a Big Fun. Az oklahomai funk csapat egyébként a 70-es, 80-as években hódított. Robert Wilson basszusgitáros énekes 2010-ben bekövetkezett halála után oszlott fel. A Tocó művész nevet egy Olaszországban élő brazil énekes gitáros választotta, aki szereti a bossanova és szamba ritmusokat. Coralie Clément francia énekesnővel közös lemezét halljuk már is.

Jazzy Lexikon. A csepernévekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái, a második világháborúban pedig harckocsikat és repülőgép motorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re, a világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták, mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neuzer vagy a Gepida még ma is működnek. Az egykori Vöröscsepel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel. Jazzy Lexikon.

A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.

A folytatásban itt a Jazzy Lexikonban hallhatjuk Dave Gerard brit DJ producert, akit ibizai utazásai inspiráltak a zenei karrierre. 90-ben kezdte pörgetni a lemezeket, Generation 5 felvételéhez felhasználta a Jackson 5 Dancing Machine slágerét. Itt lesz Gloria Gaynor-tól az If I Had Known. A legendás énekesnő 78-as I Will Survive sikerdala folytatásaként harangozta be a dalt. Hát elég sokat kellett rá várni, közel 5 évtizedet. Gloria egyébként ma este Nápolyban lép fel. Elsőként a Club de Beluga német New Jazz formáció és Esther Rada izraeli énekesnő közös lemeze szól a Save a Little Love for Me.

0: Jazzy Lexikon. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankoltak itt üzemanyagot.
1: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Puskás Tivadar halála után rövidesen megalakult a Telefonhírmondó RT. Először az Erzsébet körút 24 szám alá költözött, majd 1894. októberétől a Rákóczi út 22-es számú házban talált hosszú ideig otthonra. A hálózat fokozatos bővülésével rohamosan nőtt az előfizetők száma is. 1893-ban még 500-an, 1895-ben 4915-en, 1900-ban 6437-en voltak, akik igényelték-e különleges szolgáltatást. A rádiózás őskorában a naponta ismétlődő műsorok többsége hírekből, tőzsdejelentésekből állt. Az első opera közvetítés 1896-ban volt. 1911-ben szerelték fel a pontos időjelzésére szolgáló óraüzemet. 1918-tól kezdve már rendszeresen közvetített a Népoperából, a Nemzeti és a Királyi Színházból. Kapcsolták a Zeneakadémia, Filharmónia hangversenyeket, egyes kávéházakból a legnépszerűbb katonazenekarok és cigánybandák muzsikáját. A hírek és zenei programok mellett adódott alkalom arra, hogy megszólaljanak a Telefonhírmondóban az ország legismertebb közéleti személyiségei, írói, költői, színészei. A hallgatók többek között Jókai Mór, Aponyi Albert és Blaha Lujza hangját is megismerhették.
0: Jazzy Lexikon.

0: elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Tombola Kánikula életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Megszüntették a Pride miatt Karácsony Gergely ellen indított nyomozást. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megszűnt az MTV-a és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszti. Hozzátette, hogy a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orrfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Már tart a fővárosban a 31. Budapest Pride felvonulás, a gyülekező az Andrássy úton az Opera előtt volt. A résztvevők a Deák Ferenc tér felé indultak, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a Vérmezőre. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, valamint az útvonalon első segélynyújtási helyeket is felállítottak. A program szerint a rendezvényen beszédet mond Karácsony Gergely, aki a program előtt jelentette be, hogy a bíróság megszüntette ellene a tavalyi Pride megszervezése miatt indított büntető eljárást. Megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte közösségi oldalán a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Budapesten rendezvény miatt lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körút egy szakaszát, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját holnap hajnalig. Ma este 8 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és a Szondi utca között, illetve az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Szintén rendezvény miatt lezárták a Szent Gellért rakpartot az Erzsébet híd felé, és szakaszos lezárásra kell készülni a Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szintén szakaszos és időszakos forgalom korlátozása kell számítani a Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. A 133E autóbusz nagy tétény felé terelve

0: közlekedik. A Szent Gellér rakparton a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti Frigyes út megállóját. Mától az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között. A Határút és a Lajos-Mizsei Sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

6 óra után folytatódik a Jazzy Lexikon, itt a Jazzin. Köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Kajárik Andrea. A Duran Jones and the Indications R&B soul együttes tagjaira nagy hatással voltak a klasszikus 60-as, 70-es évekbeli soul slágerek. Ezeket a dallamokat szeretnék feleleveníteni saját lemezeiken is. Első korongjuk 10 évvel ezelőtt jelent meg, július elején rajongóik egyébként Portlandben találkozhatnak majd velük. Mexikóból érkezik az Alto Parlante formáció. Ők a latin zene ritmikai alapjait és árnyalatait ötvezik a maui népszerű elektronikus hangzással.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Mamut bevásárlóközpontok között húzódó Lövőház utca elnevezése nem véletlen. Ha elsétálunk az út végére, a nagy fenyőfák mögött egy régi módi épületet láthatunk. A történet kezdetei az utca elejére nyúlnak vissza. Az első lőház Budán 1696-ban épült a Szénatértől nem messze, a Margit körút Bakfark-Bálint utca Varsány-Irén utca határól területen. Mivel a régi épület belógott a Margit körút vonalába, sorsa bizonytalan lett. A Budai Polgári Lövésztársaság 1884-ben vásárolta meg a mai Marcibányi tér melletti téglagyár agyagbányájának telkét. Mivel a hatalmas kert remek adottságokkal bírt a lövészet gyakorlásához, Érchegyi Ferenc főlövészmester építési engedélyért folyamodott. A lövőházat Hofhauser Antal német reneszáns stílusban tervezte meg, és 1885-re készült el.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Mária Biondi szicíliai énekes 2 évtizeddel ezelőtt robbant be a köztudatba, This Is What You Are dalával alapozta meg nemzetközi karrierjét. A jövő héten a két tenger városában, Tarantóban lép majd fel. Itt a Jazzin pedig a No Mercy For Me dalt halljuk nem sokára tőle. Itt lesz az Intergalactic Lovers-től a Fade Away. A belga indie rock együttes első slágere volt ez még 25 évvel ezelőtt. Elsőként pedig a Folk U-tól forog a Watch Out. Egy csapat még 17-ben született két fiatalember találkozásából, ők Félix, DJ producer és Adriano dalszerző énekes, később Félix testvére Ferdinand is csatlakozott hozzájuk, aki kiváló gitáros.

0: Jazzy Lexikon.
1: Balázs Mór magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamosvasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvón Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Elérkeztünk a mai Jazzy Lexikon utolsó blokkjához. Jalen Goda Maryland államban látta meg a napvilágot, az amerikai muzsikus több hangszeren is megtanult játszani, majd a Paul McCartney által alapított Liverpool Institute for Performing Arts iskolát választotta továbbképzése helyszínéül, aztán Angliában ragadt. Jön tőle az If You Don't Want My Love. Elsőként pedig Grace Jones-tól forog az I've Seen That Face Before. Astor Piazzolla argentin szerző Liber Tango művét gondolta újra a jamaikai származású énekesnő még 81-ben.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Yeah. I should have known better.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét.
0: Jazzy Lexikon.